3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fogsett.

0: FM. Összekött.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
3: Paks FM.
0: Összekött.
3: Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Azok fők közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
2: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy ezek lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Végotta azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se, sőt indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Esetleg átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eltek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát eleinte úgy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
1: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
2: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit másmilyen a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, hogy itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget, így a saját nyelvükön, majd úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. De pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy nekem. Nem, hogy még más a földgolyó más.
3: Ja.
2: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
4: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évbe megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét. A mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor Pupréka egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
1: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és két magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: voltak csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminiszterének tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a KAP források. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott tebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebtartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
2: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét a mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
1: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és 2 magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning! A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra után pontosan 8 perccel jó reggelt, és nagyon jó rádiózást, illetve jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. július 15-ére ébredtetek, szerda van, és én már 2 nappal ezelőtt is azt mondtam, hogy itt van a nyár közepe, de akkor a mai napról, július 15-éről ez végképp elmondható. Remélem, hogy jól indult a napotok, talán nem volt annyira hűvös az éjszaka során, mint amennyire vártuk volna, ami pedig a csapadékot illeti, hát inkább csak szemerkélt, mondhatnám, ide piszkított, de hát dühösek vagyunk arra, hogy nem volt kiadós eső, és az előrejelzés szerint bár elsőfokú jelzés van kiadva a záporok és zivatarok miatt az egész országra a mai napra is, úgy tűnik, hogy az előrejelzések szerint most még szemerkél egy-két helyen az eső a vételkörzetünkben, de a zivatar zóna keletre húzódik az időkép radarja szerint is, és ma már nem fog esni. Úgyhogy ennyi volt valószínűleg, ami a csapadékot illeti. És hát akkor kezdjük az időjárással, és Strasser Andi vagyok, és már is sorolom, hogy mi vár rátok a mai élesztőben, ami az időjárást illeti. Jelen pillanatban 24 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, ami elég magas, így 6 óra után pár perccel, 32 fok lesz a maximum a délutáni, a kora délutáni órákban itt Pakson, úgyhogy meleg, füllett idő várható, viszont enyhülést, illetve enyhébb érzetet adhatnak majd a felhők, amelyek szinte egész nap itt lesznek fölöttünk. Ez már a jó hírem. Ez már a jó hírem egyébként, ami a következő napokat illeti. Péntekre ígérnek 35 fokot, és a szombati napra újra csapadékot, valamint erős UV-sugárzást a csütörtöki napra. Ezek a legfontosabb információk, ami pedig a jövő hetet illeti, a mostani előrejelzés szerint inkább csak 28-29 fokos maximumok lesznek, mint 40, úgyhogy ugye ígérték, hogy jön majd egy újabb hőkupola, de hát elméletileg az még talán nincs itt. Nos, ezek a legfontosabbak, tehát nyárias öltözéket javaslok a mai napra is mindenek előtt, és kitartást a munkában, azoknak pedig, akik a jól megérdemelt szabadságukat töltik, azoknak nagyon jó pihenést, és szoktam volt kérdezni, hogy miért keltetek ilyen korán. Valamint nagyon jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést. No, lássuk, hogy mire számíthatunk ma reggel jó zenékre mindenek előtt, és nagyon sok interjút, érdekes interjút és vendéget hozok ma reggel, illetve jönnek ők maguktól szépen sorban. Egyfelől fél hét után foglalkozunk majd azzal, hogy mi történt tegnap az atomtéren Pakson, azon az egészségnapon, ahol ingyenes szűréseket végzett a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. Hozok majd ezzel kapcsolatban interjút is. Nem tudom, hogy kinek volt alkalma kimenni az atomtérre, hogy részt vegyen ezen az ingyenes lehetőségen. A hétvégi Paksi Junior Európa kupával, atomkupával, a judósok kupájával, amelyen több mint 30 nemzet versenyzői vettek részt itt Pakson, már foglalkoztunk többek között a tegnapi nap folyamán is, viszont ma is hozok olyan interjúkat 7 óra után, amelyeket többek között külföldi versenyzőkkel készített Harmad Gabi és Graca Levi kollégám. Az interjúk többek között azért érdekesek, mert a fiatal külföldi versenyzők arról is beszélnek, hogy hogy tetszik nekik Paks, a városunk. Mindez 7 óra után várható. 7:30-ra Ján Pavlikot várom ide a stúdióba. Ján, aki korábban az Atomerőmű Sportegyesület férfi kosárlabda csapatának másodedzője, technikai vezetője is volt, utánpótlás edzője is. 2023. májusában hagyta el az ASÉ-t, azóta Csehországban edzősködik, ezt sokan tudjátok róla, nagy sikereket ért el, többek között az Euróligában győzelemre vitte a cseh csapatot, hogy mi újság vele, illetve a családdal, mert hát a gyerekek is sportolnak, nem is akárhogyan. Erről fogunk beszélgetni, miután megtudtuk pár nappal ezelőtt, hogy Jánék itthon vannak, de hát, hogy hol van az itthon, majd azt is kivesézzük, és ezért invitáltam találtuk meg őket, és hogyha minden jól megy, akkor Ján hoz magával meglepetést is, meglepetést vendéget, úgyhogy 7:30 után őt vagy őket várom ide a stúdióba. 8 óra után pedig a következő témákkal foglalkozunk. Számos eredményt ért el az utóbbi hónapokban a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek kapcsán Iker Józsefné Györgyi az iskola igazgatója lesz a vendégem 8 óra után. 8:30 után pedig már a hétvége programjaival foglalkozunk. Falunap lesz Nagydorogon, nem is akármilyen sztár fellépővel. A Bikini Együttes ad ingyenes koncertet Nagydorogon a Falunapon. A rendezvény alkalmából hívtuk meg a település polgármesterét, Borbéné Tötösi Ágnest, akivel persze majd arról is beszélünk pár szót, hogy mi történt Nagydorogon az elmúlt hónapokban, mi várható, milyen fejlesztések, akár útfelújítások, illetve milyen fontos egyéb dolgok vannak, ami érdekes lehet a számunkra. Én azt gondolom, hogy a bikini koncert az elég érdekes, úgyhogy ezek lesznek a témáink, és hogy biztosan felébredjünk Weekendtel a Blinding Lights jöjjön most a következőkben, aztán hamarosan visszatérek a futballvilágbajnokság aktuális híreivel. Tegnap lement az első elődöntő, ki látta, mindjárt jövök.

0: tegnapi napon adott koncertet méghozzá a Margit szigeten, hosszú hetek, mondhatnám hónapok óta harangozza be a Mesemondó című koncertjét, a Margit szigeti színház volt tehát a helyszín. Egyelőre nem láttam a social media felületein sem a tegnapi estéről akár képeket vagy videókat, de ami késik, nem múlik. Viszont láttam a tegnapi VB elődöntőt, Franciaország Spanyolországgal csapott össze, kinézte az elődöntőt, ugye 0-2-es eredménnyel Spanyolország győzedelmeskedett a franciák felett, ez már elődöntő volt, ami azt jelenti, hogy a spanyolok jutottak be, vagy jutottak tovább a VB döntőre, vasárnap ők lesznek az egyik nagy esélyesek. Ami a mai napot illeti, este 21 órakor, tehát magyar idő szerint este 9 órakor lesz a következő elődöntő, Anglia Argentinával fog játszani, ugye a négy csapat, Franciaország, Spanyolország, Anglia, Argentina jutott a legjobb négyesbe, és itt dőlnek el a helyezések, természetesen lesz bronzmérkőzés is majd szombaton, ahol tehát a franciák biztosan ott lesznek. Ami a mai meccset illeti, az angol-argentin mérkőzést, én megkérdeztem a család férfi tagjait, hogy ki fog nyerni, ők azt mondták, hogy szerintük az angolok, bár ők köztudottan, én tudom, hogy ők általában azért mindig európainak szurkolnak egy másik kontinensen levő országgal szemben, ha éppen úgy jön ki. Ami pedig a tegnapi francia-spanyol összecsapást illeti, hát nyilván a franciák nagyon csalódottak, a csapat egyik nagy sztárja, vagy legnagyobb sztárja, ha lehet így mondani, Kylian Mbappé is megszólalt egyébként, és interjút adott a csalódás, illetve a mérkőzés után. Úgy nyilatkozott, hogy túl sok technikai hibájuk volt, és nem ütötték meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát, szó szerint a következőket nyilatkozta Kylian Mbappé: egyáltalán nem tartottuk magunkat a meccsterhez, az elejétől kezdve el voltunk csúszva, hárman támadtunk le két embert, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg, mindenkire kell egy külön ember, ahogyan mozogtunk, ahogyan átvettük a labdákat, nem nőttünk fel egy VB elődöntőhöz, ha így játszol egy ilyen fontos meccsen, nem nyerhetsz. Így értékelte tehát a tegnapi mérkőzést az egyébként 20 VB gólos francia Kylian Mbappé, írja, illetve írta meg a Nemzeti Sport. A győztes Spanyolországról pedig azt mondják, hogy a védelmet továbbra is lenyűgöző, és beállította a Spanyolország a világrekordot is, ugyanis Spanyolország immár 37 meccse veretlen, csak úgy, mint az eddigi csúcstartó Olaszország. A VB döntőben egyedüli rekorderré is válhatnak így a spanyolok. Ami az elit védelmét illeti, Spanyolország 6 meccsből 5-ször nem kapott gólt a VB-n, amikor igen, akkor is csak egyet, és Spanyolország az első, amely európai csapatként 8-ból 8 meccset megnyert egy nagy torna, tehát mondjuk egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság egyenes kieséses szakaszában egymás után. Úgyhogy ezek az eredmények vitathatatlanok, szóval nagyon jó, illetve további nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, ma lesz tehát ma este a következő elődöntő, Anglia Argentinával csap össze, aztán jön majd a bronzmérkőzés szombaton, úgyhogy lesz két nap pihenés, csütörtökön és pénteken, bronzmérkőzés szombaton, vasárnap pedig a döntő, így néz ki a mostani futball világbajnokság, tehát nagyon jó szurkolást mindenkinek.
1: Élesztő!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színház történeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A Pálfai Teleház és Könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egésznapos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

Szolnoki Péterrel nem lehet eleget foglalkozni. Ami bennünket illeti, augusztus 20-áig biztosan sokat fogunk vele foglalkozni, ugyanis itt lett volna augusztus 20-án Pakson, illetve egészen pontosan 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 elnevezésű musical kapcsán, és a Csengei Dénes Kulturális Központ a tegnapi napon ki is adott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy a szervező csapattal úgy döntöttek, hogy annak ellenére, hogy Szolnoki Péter elhunyt 56 évesen fiatalon, ugye vasárnap jött a hír, beszéltünk is róla, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudjátok, vagy sokan tudjátok, tehát mindezek ellenére úgy döntöttek a szervezők, nyilván a produkció szervezőivel együtt, hogy nem fújják le a produkciót. A következőt írta a Csengei, szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a produkció menedzsmentjével történt hivatalos egyeztetést követően az a döntés született, hogy a fellépést a szervezők nem mondják le. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint megvalósul, így a paksi koncert egyben egy rendkívüli közös tisztelgés és méltó emlékezés is lesz. Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. Egyébként megkockáztatom, hogy Szolnoki Péter halála óta esetleg a Paksi lesz az első olyan nagyszabású koncert, ami egy emlékkoncerté avanzsál, és lehet, hogy ez igencsak érdeklődésre számot tartó, úgyhogy nem lesz lefújva a Bombon 30 musical a Valahol Amerika. Egyébként, ami a Szent István napokat illeti, talán már tudjátok és hallottatok róla, ugye ott egy 4 napos hosszú hétvégénk lesz augusztus 20-án, hiszen augusztus 20-a csütörtök. A programok, a paksi Szent István napi programok már kedden megkezdődnek a piknik mozival, ott ugye megy a Csengei oldalán egy szavazás is azzal kapcsolatban, hogy melyik filmet szeretnénk megnézni. Most rá is kattintok, mindjárt el is felejtettem már, hogy milyen filmekre lehet szavazni. A Szenvedélyes Nők, a Legény Búcsú, a Michael című vadonatúj életrajzi film, vagy pedig a jól ismert musical, a Hair, úgyhogy ezek közül dől majd el, hogy tulajdonképpen melyik filmet vetítik. Szerintem én úgy tudom, hogy még nem dőlt el, és hát látom, hogy nagyon-nagyon sokféle verzió van, hogy melyikre szavaztak a legtöbbet, azt is esetleg meg tudom nézni, hiszen kommentben lehetett szavazni. Hát a D-ből elég sok van, a Herből, de a B-re is, a Legény Búcsúra is sokan szavaztak. Érdekes módon a Michael című filmre is sokan, talán az A betűből nem látok egyet se, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a piknik mozin augusztus 18-án, 19-én lesz a Bombon 30-as musical, de a Veracruz együttes Kalocsáról, illetve a Tűzvirágtánc együttes is azon a napon lép fel, augusztus 20-án csütörtökön fellép majd többek között Pintácsi Viki, illetve a Hottentotta zenekar, és akkor lesz a Neoton koncert is, 21-én pénteken pedig Daniel Figer érkezik, és Parnogrász nagy koncert lesz, úgyhogy ennyit a Szent István napokról. Ha már így a Csilla és Szolnoki Péter után belecsaptunk egy kicsit a Szolnoki Péter féle témákba, és hát ez is fontos, hogy nem marad el a Bombom musical Pakson. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Fél hét után járunk, én Strasser Andi vagyok, ami az időjárást illeti. 24 fokot mutat továbbra is a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Már most érezni, hogy füllett az idő, enyhülést majd hoznak a felhők a mai napon, viszont amennyi csapadék szemerkélt, olyan 5 és 6 óra környékén, 4 és 6 óra között tulajdonképpen Pakson és a Vétel körzetben, hát sajnos ennyi volt. A csapadék zóna úgy tűnik, hogy keletebbre húzódott, és bár a mai napra is kiadták az egyes számú jelzést, a várható zivatarok miatt sajnos úgy tűnik, hogy nem várható több csapadék a mai napon, úgyhogy így készüljetek, nyárias öltözéket javaslok, és úgy tűnik, hogy nem kell majd esernyő.
A maximumok Pakstán a mai napon 32 fok környékén alakulnak, és a füllett meleg az sajnos ma is várható, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, ami az időjárásunkat illeti. Ami pedig a témáinkat, azt ígértem, hogy így fél hét után megnézzük, hogy mi történt tegnap az atomtéren, ahol ingyenes szűrésekkel várta a Paksi Egészségfejlesztési Iroda az egyébként előre regisztrálókat, hogy egészen pontosan mi történt az atomtéren, azzal foglalkozunk hamarosan. Élesztő!

0: kolléganőnk jóvoltából.
1: Vérnyomásmérést, vércukor, húgysav, illetve koleszterin szintmérést végeztünk a mai alkalommal.
2: Utána mi történt? Mit tudtatok az embereknek javasolni, tanácsolni?
1: Első körben ugye mindig felveszünk egy anamnézist, utána mérünk egy vérnyomást, majd Betty kolléganőnk méri a húgysav, a koleszterin, illetve a vércukorszint értékeket, és ezt követően ő egy rövid tanácsadást is ad azzal kapcsolatosan, hogyha valami eltérést lát, akkor sok esetben akár házi orvoshoz tovább irányítja az adott szemét, vagy akár szakorvoshoz, de elsősorban mindig azt szoktuk javasolni, hogy a házi orvos szükséges felkeresni, és vele egyeztetni, akár egy nagy laborra, hogyha valaki már régebben volt, mert nagyon gyakran kiderül, hogy akár több éve voltak már laborban, vagy például magasabb vérnyomás érték kerül mérésre, és akkor kiderül, hogy már nagyon régóta szedi az adott gyógyszert, és akkor ezeket ilyenkor a házi orvossal mind-mind át tudják beszélni, szükség esetén a házi orvos pedig akár szakellátásba, vagy tényleg laborba tudja beutalni az adott szemét.
2: Milyen soron következő programotok van, lesz, amiről már lehet tudni, ha van ilyen?
1: Csütörtökön a táborba megyünk. Már múlt héten is voltunk a Kistérségi Szociális Központ által szervezett gyermektáborban, úgyhogy ezen a héten csütörtökön is oda megyünk, illetve jövő héten, hogyha jól tudom, akkor kedden fogunk majd szintén így a gyerekeknek egészségfejlesztéssel kapcsolatos programot tartani. Egyelőre most ezek, amiket így előre látunk, és hát folyamatosan igyekszünk újabb és újabb helyekben gondolkodni, hogy tudnánk még inkább a lakosságot könnyen elérni, illetve azt biztosítani, hogy ők is könnyen eljuthassanak hozzánk. Tehát míg két hete ugye a piactéren voltunk, most direkt egy olyan helyszínt kerestünk, ami a lakótelepen élőknek biztosít könnyebb idejutást, úgyhogy gondolkodunk abban is, hogy az óvárosiakhoz is szeretnénk majd következő alkalommal menni, hogy tényleg mindenki a lehető legkönnyebben meg tudjon közelíteni minket.
0: Azt gondolom, hogy ez jó ötlet, amikor a Paksi Egészségfejlesztési Iroda úgymond kijön, mint egy roadshow-t tartva a városban, a lakosság közé, de ne feledjétek, hogy az irodát megtaláljátok a Paksi Gyógyászati Központban több ingyenes szolgáltatással. Érdemes mindenek utána érdeklődni. Egyébként a tegnapi állapot felmérésen több mint 30-an vettek részt, és az eredmények alapján további javaslatot és tájékoztatást nyújtottak az iroda munkatársai az érdeklődőknek. Az elmúlt két percben Fejél Dórát, az iroda munkatársát hallottátok, ami pedig az egészségfejlesztési irodát illeti. A gyógyászati központban a labor folyosóján lehet megtalálni az irodát, és hát előzetes bejelentkezés alapján várnak mindenkit egyéni állapotfelmérésre, tehát így érdemes utána érdeklődni az iroda szolgáltatásainak. Élesztő.

0: Az élesztőt halljátok hamarosan 7 óra, ami azt jelenti, hogy Gabi hozza a híreket. Aztán már is sorolom, hogy hogyan és milyen témákkal folytatjuk. A múlt hétvégi atomkupával még fogunk foglalkozni. 30 különböző országból érkeztek dzsúdósok, hogy megvívjanak egymással. Az eredményekről már korábban beszámoltunk, viszont külföldi dzsúdósokkal is készítettek interjút Harmad Gabi és Graca Levi kollégáim. Ezekből az interjúkból hozok ízelítőt a következőkben 7 óra után. Az interjúk többek között azért érdekesek, mert arról is beszélnek majd a külföldi fiatalok, hogy szerintük milyen várospaks, és hogy tetszik nekik. 7:30 után Jan Pavlik érkezik hozzám, itthon van a család, gondolom nyaraláson, illetve szabadságon. Ján ugye az Atomerőmű Sport Egyesülettől távozott 3 évvel ezelőtt, mint kosárlabda edző, technikai vezető, többféle titulusa volt. A cseh válogatottnál is dolgozik, többek között vagy dolgozott, illetve több sikere is volt az elmúlt években, úgyhogy hogy mi a helyzet az ő házatáján, illetve a cseh kosárlabda házatáján, ezt is ki fogjuk beszélni, és hogyha minden jól megy, Ján meglepetés vendéget is hoz magával. Aztán számos eredményt ért el az utóbbi hónapokban a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek kapcsán Iker Józsefné Györgyi az iskola igazgatója lesz a vendégem 8 óra után, 8:30 után pedig Nagy Dorog polgármester asszonya, Borbénő Töttösi Ágnes érkezik hozzám. Többek között azról fogunk beszélgetni, hogy mi várható a hétvégi Nagy Dorogi falunapon. Annyit hát azért elárulhatok, hogy többek között bikini koncert, ráadásul a falunap, valóban falunapok titulust érdemel, hiszen 2 napos lesz, már a pénteki napon lesznek koncertek, illetve különböző rendezvények, majd a szombati napon lesz többek között a bikini koncert, szóval ezek lesznek a témáink. Most mindjárt jönnek a hírek, előtte nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, így a korai órákban maradjon, és ez így nagyon jó utat kívánunk mindenkinek, akár a munkába indultatok el, akár esetleg a jól megérdemelt nyaralási célpont felé. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon ügyeljetek, Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es szelvényig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt, a Budapest felé vezető oldalon pedig a 177-es és a 175-ös kilométerek között van sávlezárás híd és áteresz javítása miatt. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között van hetek óta fennakadás, napközben főleg a reggeli, majd a délutáni órákban a drive time időszakban, mert a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak, és időnként ugye lezárják a félpályát, és mindkét irányban ilyenkor torlódás alakul ki, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, tehát Fülöpszállás és Solt között, ez még egy fontos információ. Az 53-as főúton Solt-Vadkert elkerülő szakaszán a 34-es és a 42-es szelvények között fenntartási munkák miatt van mindkét oldalon útszűkület, a 67-es főúton pedig Bőszénfa átkelési szakaszán a 23-as és a 28-as szelvények között aszfaltozás miatt van félpályás útlezárás. Nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminiszterének tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a KAP források. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott tebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebtartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
4: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét a mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
3: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és 2 magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Az Alex Kenji nevű DJ-nek köszönhetjük a vadonatúj bambolét. 7 óra után ez a dal indította, illetve most már lehet mondani, hogy sláger indította az órát. 7 óra 8 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak 2026. július 15-én szerdán. A névnaposok a mai napon Henrik, Roland és Vladimir kedves hallgatóink, őket illik megköszönteni, sok boldogságot kívánok mindenkinek. Egyébként ez a mai nap a bíróságok napja Magyarországon. 2000 óta, 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Ebből az alkalomból tehát ez a nap a bíróságok napja Magyarországon. Ami még fontos a mai nap kapcsán, hogy bár elsőfokú jelzés van kiadva továbbra is minden megyére, Tolna vármegyére is a záporokat illetően, nagyon úgy tűnik, hogy nem fog több eső esni, hát ha egyáltalán esőnek lehet nevezni azt a pár cseppet, ami a hajnali órákban esett. A zivatar zóna az időkép radarja szerint is keletre húzódik, és ma már nem várható több csapadék, ellenben állítólag több órás felhősödés hozhat enyhülést a 32 fokos maximumok mellett. Ennyi várható a mai napon, a kora délutáni órákban. Azt nem tudom, hogy mondtam, hogy jelen pillanatban 24 fok van Paksnál. Ami a vizeinket illeti, ha esetleg a mai napon indulnátok nyaralni, vagy strandolást terveztetek, hát természetesen a medencés strandok a mai napon is rendelkezésre állnak. A Duna vize 22-24 fokos, azért annyira nem hűlt vissza, illetve a Tiszánál is mértek, Szolnoknál például 25 fokot, ami a tavainkat illeti, a Balaton 23 fokos, a Szelidítónál 24 fokot mértek, a Tiszatónál viszont 25 fokot, ami pedig a tengereket illeti, az Adriai tenger Horvátországnál, Dubrovniknál 25 fokos, Olaszországnál, az olasz partoknál, Rimininél viszont már 27 fokot is mértek a tengerpartokon, úgyhogy a strandoknál, úgyhogy nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek, azoknak is, akiknek hát jól megérdemelt, vagy nem megérdemelt munkával telik a mai napja, kitartást mindenkinek, és további remek rádiózást, folytassuk a Splash-sel, egy kicsit itt pörögjünk fel, neki kell állni ennek a mai napnak, és még csak a hét közepénél járunk, aztán hozok interjúkat külföldi fiatalokkal, akik itt jártak múlt hétvégén Pakson az atomkupa, a dzsúdós atomkupa kapcsán, többek között a városunkról is elmondják a véleményüket.
1: Élesztő! Lesz!

0: A Splash dalára remélem, hogy mindenki magához tért, illetve felébredt 7 óra 14 perckor. Hozom azokat az interjúkat, amelyeket ígértem, ahogy azt már többek között a tegnapi nap folyamán is hallottátok itt a Paks FM-en, Braun Ákos szervezőtől a Paksi Junior Európa Kupán több mint 30 nemzetversenyzői vettek részt Pakson múlt hétvégén, és köztük kiemelkedően teljesítettek az orosz dzsúdós versenyzők. Az orosz csapat sikerének titkáról Ártoim Futóimát, az orosz junior válogatott egyik tagját kérdezte Harmad Gabi kolléganőm. Ő maga is tatamira lépett, mármint nem Gabi, hanem Ártoim. Tehát ő maga is tatamira lépett a hétvégén az ASE csarnokban.
1: I think that the secret of success of Russian team is that
2: azt gondolom, hogy az orosz csapat sikere abban rejlik, hogy nagy számú dzsúdósunk van Oroszországban, és a nemzeti bajnokságaink nagyon erősek. Sok magasan képzett cselgáncsozó versenyez egymással, és azok, akik ide eljöttek Paksra, köztük is a legjobbak. Tényleg nagyon jó csapatunk van, ami az orosz válogatott legjobb sportolóiból áll.
0: Az orosz sportoló egyébként először járt Pakson, és mint elmondta, nagyon tetszik neki a város.
2: Nagyon tetszik Paks. Kicsi, de szép város, nagyon nyugodt, nincs zaj, nincs szemét az utcán, nagyon tiszta. Nagyon tetszik.
0: Na hát ezt mindig örömmel halljuk. Egyébként Harmad Gabinak köszönhetjük, hogy feltette ezt a kérdést az orosz sportolónak és Graca Levi fordítását is. Nagyon köszönjük. Hát a két kollégánk, Gabi és Levi, az utóbbi időben egyébként többek között a Facebook oldalunkon is találkozhattatok olyan interjúkkal, amelyeket külföldiekkel készítettek Gabi és Levi angol nyelven. És hát úgy látjuk, hogy erre is van érdeklődés, azok a külföldiek, akik Pakson jártak, akár a GastroBlues Fesztivál fellépői, vagy más egyéb események kapcsán, úgy néz ki, hogy ők is szívesen megszólalnak, és adnak angolul interjút, tehát a hétvégi judo Paksi Junior Európa kupáról van szó még mindig, és akkor hallgassunk meg egy magyar résztvevőt is, Kollár Sebestyén, az Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület versenyzője, ő az egyik érmes a magyar versenyzők közül. Sebi ezüstérmet szerzett a tornán, ami miatt elsőre kicsit szomorú volt, hogy nem arany, de összességében ez volt a paksi versenyen az eddigi legjobb eredménye. Kollár Sebestyén szintén Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett.
3: Hogy érzed, hogy ez egy megnyert ezüst, vagy egy elvesztett arany?
4: Hát ezt inkább elvesztett aranynak mondanám, mert hát nem is értem, hogy itt a legvégén szorítottak le. Igazából nem érzem, hogy rontottam volna, tényleg rápróbáltam menni stabilan, valahogy egyszerűen beforgatott. Ezt még át kell majd néznem edzőmmel, mert egy ilyen nem történhet meg, mivel tényleg én voltam domináns helyzetben, és ugye beforgattak. Hát sajnos ez van.
3: Akkor ezek szerint úgy érzed, hogy nem volt fordulópont, hanem még egyelőre nem tudod, hogy mi történt?
4: Még nem tudom, egyelőre még dolgozom fel ezt a helyzetet. Tényleg szerintem egész jól mozogtam, jók voltak a fogásaim. Nyilván ő is nagyon erős volt, meg ő is jól kumikatázott. Csak hát igen, egyébként szerintem állásban lehet meg tudtam volna még oldani, de hát földön sajnos ez itt így alakult.
3: Milyen szezonod volt, és abban milyen helyet foglal el ez az ezüstérem?
4: Hát eddig 3 Európa kupán indultam, juniorba, illetve a felnőttbe is indultam, de most vagyok csak a juniort. Ott hát kétszer lettem most így második, és egyszer bronzérmes. Igazából nagyon örültem volna egy aranynak, mert csalódott voltam Grácsba is, egyik Európa kupán, mivel ott második lettem, a másikon harmadik, és jó lett volna már tényleg egy győzelem. Hát és igen.
3: Gondolom nem először vagy itt Pakson. Milyen emlékek kötnek ehhez a versenyhez?
4: Hát eddig azt mondom, hogy nyilván jók, mert tényleg jó a srácokkal a hangulat, mert minden szurkolás, és nagyon élvezem a versenyt. Eddig annyira nem jött ki a lépés nekem, eddig kétszer lettem a hetedik, de most ezen a másodikkal, hát erre jobb emlékek fűződnek ide. Nyilván még szomorú vagyok, de szerintem este mások körben fogom ezt értékelni.
0: Kollás Sebestyént hallottátok az elmúlt két percben, az Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület versenyzőjét, aki tehát ezüst érmet szerzett múlt hétvégén Pakson, a Paksi Junior Európa Judo kupán, amelyen több mint 300 versenyző járt itt, és több mint 30 nemzet vett részt ezen az egyébként minden évben kiemelkedő tornán, és többek között Braun Ákos, európai és világbajnok judósunknak köszönjük a szervezést.
5: Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Dave Cameron nappak se felmen a cumácsa. Tavaly évben jött ki a fiatal amerikai énekesnőtől. Most 7 óra 22 perc van, és megnézzük, hogy mi várható a következő napokban a Best of órákban. A holnapi napon dél és 1 óra között Levi hozza majd a kedvenceid. Hát nem akármilyen órával készül.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Levike

A 90-es években elkezdődött egy zenei és életstílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Egy teljes órás mixel készül Graca Levi kollégánk, tehát egy nagyon különleges zenei kalandozásban lesz majd részünk a holnapi napon a Best of órában dél és egy óra között, és akkor lássuk, hogy mi várható a mai napon. Ma van, illetve lesz az ABC-s Best of-unk, amit egyébként szintén Levi fog hozni, a zenei válogatást viszont Olasz Gabi kollégánk, zenei szerkesztőnk tette össze. Ma a dupla V betűs előadóktól fogunk majd játszani, illetve fog Levi játszani, tehát a V betűs előadók érkeznek majd, illetve most nézem, nem csak dupla V, szimpla V is, bocsánat, tehát V betűs előadók, Wallace, Wolfkati, Will Smith, a Valmár is jöhet, a Viva Comet All Stars-tól egy 2010-es dal fog szólni, Vanessa Amorosi a 2000-es Absolutely Everybody című dallal futott be, a Vamdau Project és Varga Viktor is befér majd, sőt, a Well Hello is, úgyhogy mutatok is ízelítőt a mai Best of órából, ki az, aki még befér V betűs előadóként a hazaiak közül, hát például a Vénusz.
0: Ez a Paks FM, a legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig, újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órából.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatóság, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színház történeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egésznapos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Bikini és az agy helyett magad mellett nem véletlenül indult a 7:30-as hírek után ezzel a slágerrel a következő etap, ugyanis megérkezett vendégem, Borbéné Tötösi Ágnes, Nagydorog polgármestere, jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatóságot!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ezen a korai órán. Bikini lesz a sztár fellépő hétvégén a Nagydorogi falunapon, hát ekkora nagy retro bulit idehozni, jó lesz!
2: Hát bízunk benne, igen, hogy jól sikerül. És akkor pár szót szólnék is a rendezvényről. Pénteken este startolunk, két napos lesz, és 18 órakor várjuk a családokat, a sok-sok gyermeket, hiszen a Kalapjakab műsora fogja kezdeni a rendezvényt, és 19 óra 30-kor a Dreams zenekar fellépése követi, és 21 órától a Delta együttest várjuk. Ő már visszatérő vendégünk, hiszen már másodszor fog koncertet adni a településen.
1: Ezek szerint bejött a Deltának a felhozatala, illetve
2: igen,
1: amit hoznak,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, nagyon megmozgatja a fiatalokat és idősebbeket is, és elég nagy követőtábora van. Igen. Mi is meglepődtünk, de nagy-nagy szeretettel fogadjuk őket. 22 óra 30-kor pedig DJ Banyász fogja zárni az első estét. Majd szombaton labdarúgó tornára kerülne sorra a sportpályán. Vele párhuzamban elindul a főzőverseny 9 órától az általános iskolának az épületébe, a volt Széchenyi kastélyba lesz megrendezve a falunapi rendezvényünk. 14 órától katonai akadálypályát állítanak fel, és itt az erőnlétben próbálhatják ki egyes személyek, akik vállalják ezeknek az akadályoknak a megugrását és próbatételét, úgyhogy remélem, hogy ez is egy érdekes program lesz, mi is kíváncsian várjuk. Majd 16 óra 30-kor a színpadi programok kezdődnek, a Szivárvány óvisai lépnek fel, a Nagydorogi Buzavirág Néptánc Egyesületünk minden rendezvényünkön szerepel, emeli a rendezvények színvonalát, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy működik nálunk ez az egyesület, hiszen a régi hagyományok felevelenítése nagyon fontos a településnek.
1: Ők többször jártak ugye külföldön,
2: igen,
1: is már,
2: igen,
1: és többször Spanyolországban szinte hazajárnak fellépni, igen. Mindig visszahívják őket, mert nagy sikerük van, és itt is jártak többször a stúdióban, és tényleg amikor ezekben a díszes, tehát ők mindig népviseletben jönnek, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezt a hagyományt őrizzék. Igen, többször volt, hogy a népviseletet is így kiterítettük itt az összes szoknyát, és végignéztük, és valóban mindig élmény velük beszélgetni, meg hát látni őket táncolni.
2: Igen, Ikeri Bolya vezeti egyébként az egyesületet. Köszönöm is a munkájukat. Majd a modern tánccsoport fellépését láthatjuk, és Balog Dávid, nagydorogi, nagyon ifjú tehetség harmonikás fog fellépni.
1: Igen, hát itt a helyi fellépők, igen, akkor kiveszik a részüket, és azért egy ekkora település szerintem nagyon büszke lehet. Hány fős most Nagydorog?
2: 2600.
1: Tehát büszke lehet arra, hogy nem csak televíziója van, bocsánat, ezt mindig megjegyzem, hanem
2: igen,
1: nagyon sok olyan helyi szervezet, tényleg több olyan helyi szervezet, amely akár egy produkciót színpadra tud tenni, embereket, felnőtteket, gyerekeket foglalkoztat.
2: 17 órakor párhuzamban happarti lesz a gyermekeknek, aztán 17 óra 30-kor a TLG akusztik műsorát látjuk, 18 óra 30-kor a Blues Travel Band koncertezik, és 20 órától pedig a Bikini koncertre kerül sor.
1: Igen.
2: Majd az estet a bállal zárjuk, a Forte zenekar fog nekünk zenélni, húzza a talpalávalót. Hát igyekeztünk azért minél választékosabb, színesebb programokat összeállítani. De itt a rendezvény alatt a hajfonástól, az arcfestésig, a ugrálóváraktól kezdve Vidám Park fog működni, tehát sok-sok lehetőség lesz, mindenkit hívok, és szeretettel várunk, hogy látogassanak el Nagydorogra. Ugye nem csak a helybéli lakosokat szólítjuk meg, és családokat, hanem a vidékieket is nagy-nagy szeretettel fogadjuk.
1: Így van, tehát ezen a hétvégén pénteken és szombaton lesz a nagy dorogi falunap két napon keresztül, és én azt gondolom, hogy a szombatesti bikini koncert az nagyon hívogató, ahol máshol, tehát más településen, amikor nincs rendezvény nyáron, egyébként tényleg gyakran előfordul, hogy más településekről is szívesen elmennek egy-egy ilyen nagy élő koncertre. Ami a főzőversenyeteket illeti, van nagy dorognak valami specialitása, hogy milyenkor halászlevet, pörköltet, vagy mit kell főzni, vagy bármit főzhetnek a benevezők?
2: Hát általában pörköltekkel neveznek be a csapatok, egyesületek is, úgyhogy például a református egyház is főzni fog, ott is általában 50-60 főt látnak vendégül. Úgyhogy szép nagy számban mozdul meg ilyenkor a település és az egyesületek. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert mind-mind közösségépítő.
1: És a labdarúgó torna, helyiek?
2: Ott általában 7-8, tehát 10 csapatig mennek el a szervezők, többet nem tudnak ugye lefedni, így a délelőtt folyamán, hát maximum 2 óráig tart.
1: Uh-huh. De ott is helyi csapatok
2: persze,
1: neveznek.
2: Persze, természetesen helyi és vidékiek.
1: Úgy értem, hogy helyi, hogy a körzetből is érkeznek. Igen, nyilván, igen. Jó, oké. Tehát két napos nagydorogi falunap, kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel várnak, a programok természetesen ingyenesek, és ha már polgármester asszonyt meginvitáltuk a programokkal kapcsolatban, akkor talán még két programra ránézhetünk, a nyári táborotokra és a szüreti fesztiválotokra, a szüreti napra, amely a térségben mindig az első.
2: Igen.
1: Na kezdjük, mert ugye augusztus végén lesz, igen, nem szeptemberben, de kezdjük akkor a táborral.
2: Először augusztus 8-át szeretném megemlíteni, hiszen van nekünk egy olyan rendezvényünk, amit tavaly hívtunk életre, hogy kastélyparki nyári esték. Egy nagyon hangulatos, 20 órakor kezdődik általában a műsor, felállítottuk a nagy színpadot, és várjuk nagy-nagy szeretettel a környező településekről és a vendégeket. Például most júniusban volt a Straub Dezső lépett fel, most pedig a Dívák fognak augusztus 8-án. Ugye Ladinek, Judit, Détár Enikő, Fésüst Nelli, belőlük áll ez a formáció, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Augusztus 8-án és a helyszínen is lehet jegyet vásárolni. 2000 forint, tehát nem nagy összegről van szó.
1: Ez a Széchenyi kastély?
2: Ez a Széchenyi kastély.
1: Igen, hát nagyon sok településnek van itt a vételkörzetünkben nagyon szép kúriája vagy kastélya, és ezeknek tényleg általában vagy a parkjában, ahol mondjuk nagy fák vannak, vagy, vagy szép, kellemes árnyékos, nagyon kellemes estéket lehet összehozni, ez egy nagyon jó ötlet.
2: Igen. Hát a belépő mellé egy fröccsöt, egy üdítőt, egy ásványvizet kínálunk, és pár szempogácsát, úgyhogy a jegy mellé még egy kis szuvenír vendéglátásba is részesülnek a vendégei.
1: A kastélynak egyébként most mi a funkciója?
2: Iskola.
1: Ja, iskola az iskola.
2: Igen, igen. De az önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy az udvarban lévő fákat, parkokat karban tartsa, úgyhogy igen, nagyon büszkék vagyunk, hogy most a gyorsan település központjában.
1: Igen, most gyorsan rá is kerestem, az 1800-as évek elején épült, hogyha jól látom. Igen. És nyilván egy nagyon fontos örökség a településnek. Jó, tehát augusztus 8-án kastélyparki nyári este, igen, Nagy Dorogon.
2: Említetted a táborunkat, az idei évben először augusztus 3-ától 7-ig a Nagydorogi Önkormányzat és a Paksi Szociális Központ összefogásából nyári táboroztatást végzünk. 70 gyermek jelentkezett, hát konkrétan 11 felelős felvigyázó van, pedagógusok is természetesen, és különböző napokon pedig még pluszba olyan 10 fő, aki segít nekünk. Nem volt még az önkormányzatnak nyári tábora, de úgy gondoltuk, hogy segítünk ennyit a családoknak, és a gyermekek nagy-nagy örömére rendezünk egy ilyen tábort. Színes programjaink lesznek, kirándulni megyünk Pörbölybe, aztán kis dottó vonattal megyünk át Rácegresre, ott megnézzük a régi iskolát, a Petőfi házat szeretnénk meglátogatni. Gyermekegyüttes jön a táborba, kézműveskedés lesz, természetesen a sport sem maradhat el, a torna, és sok-sok színes programmal kedveskedünk a gyermekeknek. Erre nagyon büszkék vagyunk, remélem, hogy sikerül balesetmentes

0: színes programjaink lesznek, arra is várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon jó, köszönöm, hogy elmondtad a legközelebbi programokat, tehát ezen a hétvégén Falunap, pénteken és szombaton, augusztus 8-án Kastélyparki nyári este, a Kastélyparkban augusztus 29-én pedig Szüreti nap. Egyébként pedig ahhoz, hogy jó rendezvényeket tudjon összetenni egy település, mindig kell a jó háttér. Nagy dologon azért az elmúlt fél évben lehetett hallani beruházásokról, pályázati döntésekről. Mi újság ezen a területen?
0: Hát úgy összefoglaltam most először is, amik folyamatban vannak, és elnyert pályázatok. A versenyképes járások program második fordulójában járdát építettünk a Vasvári utcába, ami elkészült. Ugyanakkor a pályázat második része az a sportcsarnokunk klub helyiségének, mosdó helyiségek komplett felújítása. Itt a szaniterektől kezdve a taposó, az oldalcsempétől, a mosdó, minden kicserélésre kerül, megújult. Most vannak az utolsó simítások, tényleg úgy néz ki, hogy a héten ez is átadásra kerül. Ráfért, hiszen még a 70-es években épült, és sok probléma volt, mert nem úgy működtek, ahogy az elvárható lett volna, de most tényleg a pályázatnak köszönhetően megújultunk. DIMO pályázaton az Energiaügyi Minisztérium írta egyébként ki energiamenedzsment rendszerek fejlesztésére, bevezetésére, önkormányzati intézményekbe, ezek okos mérőberendezések. Nyertünk el pályázatot 108 millió forint értékbe, a beszerzés folyik, úgyhogy évvégéig ez valószínű, hogy megvalósításra kerül. Top Plus pályázaton aktív turizmus fejlesztésére kajakkenuval a Siósárét vízi úton, kék hullám vízi túra útvonal kialakítására kerül sor. Itt 6 település konzorciumban nyerte el ezt a pályázatot 427 millió forint értékben. Mindjárt felsorolnám, akkor Tolna, Némedi, Kajdacs, Nagydorog, Sióagád, a Szekszárdi Kajakkenu Egyesület, és Kesejüstnél lenne az utolsó megállópont. Itt nem csak kiszállópontok megépítésére kerül sor, hanem turisztikai megállópontokat is fogunk építeni. Nagydorogon például egy 90 négyzetméteres épület felhúzására kerül sor, amelyhez eszközbeszerzés is társul. Például mi fükaszákat, kis traktort tudtunk mellé pályázni. Játszóeszközök beszerzésére kerül sor, mert egy játszótér mellé kerül megépítésre az épület. Úgyhogy ez egy nagyon komplex pályázat, nagyon örültünk a lehetőségnek, és nyertük is. Egyébként közbeszerzés alatt van a pályázat. Magyar falu pályázaton közvilágítás korszerűsítésére nyertünk el 45 millió forintot, szintén beszerzés alatt van. Top Plus pályázaton táboroztatásra nyertünk el humán erőforrás fejlesztésére 3 millió forintot. Ez a jövő évi táboroztatásunkat szeretnénk belőle megvalósítani. Aztán Líder pályázaton 200 darab széket tudunk vásárolni. Hát ez a rendezvényeink színvonalasabb átételét is szolgálja, és a bikini koncert finanszírozásának egy részét tudtuk ebből a mostani falunapunkon majd megvalósítani. Ezek azok a pályázatok, amelyeket nem önerőből valósítunk meg, és akkor most rátérnék itt az önerős beruházásainkról. Például a rendőrséget újítjuk fel. Itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vízes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőreink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak.

0: és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt. Úgyhogy ezt jövő héten kezdjük el. És Virágos Magyarország pályázatra neveztünk, igen. A múlt héten voltak megtekinteni az virágágyásokat, bejárták a települést, remélem, hogy nyerünk valami kis díjat, ha nem is az első háromba kerülünk be, de tavaly is külön díjat nyertünk egyébként. Úgyhogy nagyon odafigyelünk arra, hogy a település virágos legyen, és esztetikus, szép és tiszta. Ez nagyon fontos, hogy tiszta legyen.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt így összeszedted. Látom egyébként, hogy gyönyörű táblázatokat állítottatok össze, hogy fel tud sorolni azt, hogy mennyi minden történt Nagydorogon, illetve történni fog azoknak a pályázatoknak, illetve önerős beruházásoknak köszönhetően, amelyeket összehoztatok. A vízitúra útvonalat is említetted, ugye, a pályázat, mert ugye a Sió kapcsán.
0: Igen, a Sárvíz kapcsán,
1: tehát azért Nagydorog mellett is halad egy olyan folyamrész tulajdonképpen, ahova érdemes ezekben a dolgokban gondolkodni, akár vízitúra útvonal kapcsán.
0: Hát mindenképpen fontosnak tartottuk, hiszen a mi településünk azért nagyon jó helyen helyezkedik a 63-as főút mellett, van egy kalap és sipka múzeumunk, tehát van mit megmutassunk. Úgyhogy itt van a kastélyunk, ott van a víztorony, tehát annyi nevezetességünk van, és szeretnénk ide vonzani a turistákat, ez egy lehetőség, és ezért is szerettük volna itt ezt a turisztikai pályázatot megvalósítani.
1: Mindegyik beruházás nagyszerű, ez különösképpen tetszik nekem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy pár percet beszélgetni, a beszámolót is köszönöm, és akkor még egyszer a rendezvényeket, tehát ezen a hétvégén pénteken és szombaton falunap, Nagydorogon minden rendezvény ingyenes, igaz? Igen. És akkor a péntek esti Delta zenekar koncert az egyik fő csapás irány,
0: igen,
1: illetve majd a következő napon, szombaton este 8 órától bikini koncert lesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: És még egyet szeretnék, Andi. Szeretném megköszönni a Paksi Atomerőműnek, hiszen ők biztosítják minden falunapi rendezvényünkre a sátrat.
1: Uh-huh. Na,
0: nagyon hálásak vagyunk, köszönöm.
1: Igen, nagyon jó, nagyon jó. Hát igen, hát a térség mecénása, és örülünk, hogy Nagydorog rendezvényéből is kiveszi a részét. Borbényi Tötösi Ágnes, Nagydorog polgármestere volt a vendégem. Jó munkát már, milyen napod lesz?
0: Hát elég aktív napunk lesz, már lesz egy megbeszélésem, úgyhogy sietek vissza. És hát ki kell jelölni pontosan, hogy hol legyen a sátor, az árusok, úgyhogy most ezen dolgozunk.
1: A rendezvény elsősorban, a rendezvény kapcsán elsősorban. De akkor így még inkább köszönöm, hogy így akkor a reggeli órán szántál időt ránk, és hát én azt mondom, hogy bikiniből nem lehet eleget játszani, hogy még egy bikini felvételt bekészítettem, már Deltát is köszönjük. Bekészítettem volna, de majd megmutatjuk a következő napokban, ha valaki nem ismerné a zenekart a hallgatóinknak.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Azok fők közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitárosa rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
5: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnék, Costa Rica, stb. Ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Eset áttesszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy meghívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint a keretek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát eleinte úgy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
4: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
5: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget, így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. De pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondom, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy mondja. Nem, hogy még más a földgolyó, más.
6: Ja.
5: Úgyhogy így voltak ilyen vicces dolgok.
4: A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A Pálfai Teleház és Könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Kávéfő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk következő vendégemmel, Iker Józsefné Györgyi a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként invitáltunk ma reggelre a stúdióba, és az az igazság, hogy épp mondtam nagy dologi polgármester asszonynak, hogy olyan gyönyörű nagy táblázattal jött, annyi minden történt veletek, és pont itt meg is beszéltük a polgármester asszonnyal, hogy van kötődés, hiszen nagy dologon is van csoportotok, mint ahogy nagyon sok településen a körzetben.
2: Igen, nagy dorogi gyermekek is járnak hozzánk, sok növendékünk van ott, akik nagyon-nagyon ügyesek, most már több éve dolgozunk velük, két korosztályban is, és gyönyörű eredményeket értek el. Természetesen köszönhető ez a tanárnőnek, a támogatásnak, és hát a szülői háttérnek, gyerekek szorgalmának, szóval fantasztikusak.
1: Igen, és pont polgármester asszony mondta, hogy a hétvégi falunap kapcsán járt itt, hogy ez a csoport is fellép, majd a szombati napon 4:30, 5:30 és 6:30 között a modern tánc csoportotok fog fellépni. Ezt most csak úgy mellékesen megjegyzem a hallgatóknak, hogy itt összefonódnak a szálak.
2: Szeretettel várjuk a nézőket, Dudás Patricia tanárnő ő szervezi,
1: gardírozza,
2: rendezi,
1: és tanítja csapatot,
2: őket, igen, nagy szeretettel.
1: Nagyon sok minden történt veletek, többek között az iskola növendékei Mexikóba és Ciprusba is készülnek. Óriási dolgok ezek, amikor kis településekről, mert azért itt nem nagy településekről van szó, ahol ti is felvállaltátok, hogy táncoktatást szerveztek, mert mint a települések nagy része azért nem nagy település, óriási dolog az, amikor például Mexikóba egy csoport eljut, de kezdjük azzal, hogy milyen évet hagytatok magatok mögött, ami az évzárótokat illeti?
2: Hát végtelenül sok-sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon, nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk. Tesó Kft. Ismét
1: segített
2: és ők vittek minket, fantasztikusak voltak, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Ez majd kiderül.
2: Igen.
1: Ez majd kiderül, tehát mögöttetek áll, egyébként emlékszem a szicíliai utatokra, hiszen eljöttetek beszámolni, emlékszem, hogy még tésztát is hoztatok nekünk, igen, a rádiósoknak ajándékba. Egyébként pedig, ami ezt az évet illeti, a 2026-os évet, tehát gyönyörű év az évfordulóitok és a jubileumaitok kapcsán, hiszen 35 éve vagy a pályán, a táncművészet és a pedagógia szolgálatában, ha lehet így mondani. Györgyi, szívből gratulálunk ehhez.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát ezen kívül szerénykedsz, nem fűzöl hozzá semmit?
2: Hát nem is tudom, mit fűzzek. Mert mindig holtig van mit tanulni, de csodálatos 35 éven volt, köszönhető elsősorban az anyukámnak, aki elindított még a méhéből ebben, hiszen ő is táncos volt, illetve annak a közegnek, ahonnan én érkeztem, a bogyiszlói bölcsömből, illetve a szerencsének, a jó Istennek, hogy annyi jó embert, annyi jó családot, jó csoportot, támogatót, önkormányzatot sodort az élet az én utamba, és együtt valami közösset formálunk meg, és ennek, hála Istennek, vannak eredményei is, mert azt gondolom, hogy ezt is minden más csak szívből lehet csinálni.
1: A másik nagy fontos jubileum az jövő év elején lesz, hogy 10 éves az alapítványotok?
2: Igen, 10 éves lesz az intézményünket fenntartó tehetségművészeti alapítvány. A Csengely Dénes Kulturális Központban szeretnénk január 16-17-én megtartani az alapítványnak a jubileumát. amelyre az intézményünk tanulóit, illetve a tehetségtáncműhely mostani is volt növendékeit fogjuk hívni, valamint barátainkat, mert hogy ők is vannak szép számmal, és mi is megyünk mindig vendégségbe egy-egy ilyen jubileumra.
1: Igen, nagyon fontos, hogy ne csak a külföldi utakat említsük meg, hanem azt, hogy mindig találtok alkalmat, hogy itt a körzetben, a vételkörzetben is, Pakson is fellépjetek. Egyébként pedig, ami az oktatásaitokat illeti, rengeteg olyan dolog van az oktatásotokat illetően, ami szintén rendkívül izgalmas. Mit jelent az, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett vidéki tehetségcentruma lehettek a jövőben?
2: Hát még több lehetőséget adhatunk a gyermekeinknek, még inkább fókuszba kerülnek azok a növendékek, akikben látunk ilyen irányban is potenciált, tehát nem idézőjelben, nem csak művészetet szerető és értő közönséget és közösséget nevelünk, akiknek természetesen az életminőségét javítja és változtatja meg a tánc, hanem egyfajta olyan előremutató szakmai életút is megvalósulhat még inkább, aminek segítsége, meleg ágya, bölcsője lehet ez a vidéki tehetségcentrum. Szintén dolgozunk most ezen. Uh-huh.
1: Ez mitől függ egyébként, vagy mikorra várható, hogy eldől-e? Vagy
2: igazából már csak arra vártunk, mert jogilag elő van készítve ez a procedúra, hogy így mondjam. A növendékeink tanításával nagyon ügyes pedagógusok foglalkoznak, ketten is, Radnai Zoltán és Görög Balázs tanár úr most fejezték be a Magyar Táncművészeti Egyetem mesterszakát, és aztán vártunk erre, hogy minden tanszéknek, illetve minden tanszaknak meglegyen a mesterszakos pedagógusa, és hát én magam is most fejeztem be a bölcsészet, a neveléstudományi bölcsészkart.
1: Igen, ezt pont ki akartam emelni, mert ehhez is szívből gratulálunk. Ha már itt van a 35 éves jubileum, tehát tanulás egy életen át, van még iskola, amit el akarsz végezni?
2: Hát belefogtam a doktori kutatásba.
1: Tényleg?
2: Igen, a nevelés tudományi kontextusba szeretném a népviseleteket helyezni, amelyet mondhatom azt, hogy születésemtől gyűjtök, foglalkozom vele, és a taníthatóságának a modelljét dolgozzuk ki.
1: És akkor ez a bogyiszlói kutatás egyébként a
2: Erre fogom építeni, de természetesen ez egy ilyen globális munka, mert hogy a bogyiszló faluja annyira különleges szegmens, hogy nagyon kevesen jutnak el ehhez a dialektus területhez. Tehát tulajdonképpen ez az összes dialektust, az összes térséget fogja érinteni.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig járod a padlásokat? Tehát csak hogy, mert ugye többször beszélgettünk mi erről, amikor itt voltál adásban vendégként, hogy tulajdonképpen a kutató munka az mindig is fontos volt számodra, és a gyerekeidet is erre tanítod, és a tanítványaidat is.
2: Igen. Még mindig járom, és még mindig megyek, mert de még mindig van.
1: Igen, na de ez az érdekes, igen, tudod, még hogy még mindig fel lehet lelni öreg padlásokon régi népviseleteket.
2: Hát, a padlásra megyünk már.
1: Már nem a
2: padlásra?
1: Már
2: nem a padlásra megyünk. Hát oda nem nagyon szoktuk menni. Tehát régebben az eszköz miatt, az egyéb eszközök miatt nyilván ez is előfordult.
1: Akkor
2: de
1: szekrényben tartják?
2: A cifraszobába, igen. Most éppen azért mondtam a cifraszobát, mert Erdélyből jöttünk, Felszegről és a cifrakalota szegről. A műhelyünk oldalán kint is vannak a képek. Hát gyönyörű kutatásokat sikerült végeznünk, és nem csak viselettörténeti kutatást, hanem hát népdalgyűjtés volt, és beszélgetés. Tehát olyan forrásokhoz jutottunk ismét, ami egyébként pont bogyiszlói kapcsolat által jutott el hozzánk. És igen, ott voltunk 36-an egy szobában, elképesztő volt. És a fiataljaink, a gyerekeink, akik már nem gyerekek egyébként 20 évesen, tátott szájjal csodálkozva figyelték a bácsit, a nénit, ahogy énekelték a régi katonadalokat. Tehát csodálatos
1: igen,
2: volt.
1: Ez is meg tudja fogni a mai fiatalságot, a gyerekeket, itt a bizonyíték. Hát már előre gratulálok ehhez a doktori munkához, tehát a bogyiszlói és térségi kutatáshoz. Elvárunk majd, hogy beszámolj. Mikor a végzelve?
2: Köszönöm. Hát ez az élethosszig tartó tanulás.
1: Igen.
2: Hát, hogy mikor végzek, nem tudom, de a munkát elkezdtem már régen, okay. És meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: Igen, és akkor beszéljünk a külföldi utakról is, mert említettem, hogy Mexikóba és Ciprusra is készültök?
2: Hát ahogy említettem az előbb, mind a kettőre van lehetőségünk, sőt Argentínába is hívtak bennünket.
1: Wow.
2: Még Szicíliában, de ennek óriási nagy anyagi elköteleződései vannak a szülők részéről, az intézményünk részéről, és hát támogatók is kellenek hozzá, de azért ez két hetet jelent februárban, márciusban, mert hogy február vége, március eleje a következő év 2027-es évben, amit megelőz pont januárban egy jubileum, amiről az előbb beszéltünk. Szóval próbáljuk ezt kivitelezni, meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Óriási nagy dolog, ez is egy CIOF-os nagy fesztivál, a világ nemzetei ott lesznek, és hát éppen most váltottunk szót, és küldtek az idei fesztiválról videó és fotóanyagot, hát fantasztikus, és hát a szívünk vágyik, hogy mehessünk.
1: Uh-huh. Ezek néptáncfesztiválok?
2: Igen.
1: És anyagilag egyébként hogyan tudjátok kivitelezni? Tehát amikor egy helyi csoportot meg invitálnak akár egy mexikói fesztiválra, tehát vannak szponzoraitok, támogatóitok, vagy vártok mindenki szeretettel, mert akkor szívesen közhírré tesszük, hogy a támogatók azok mindig jöhetnek, ha egy alapítvány által fenntartott iskoláról van szó.
2: Igen. Nem egyszerű, mert a fiataloknak a repülőjegye a legnagyobb költségtétel. Az ottani életünket, amikor ott vagyunk, azt egy CIOF-os fesztivál vállalja. Tehát küldenek értünk buszt, ott van a busz velünk végig. Amennyiben tájoltatás van, és menni kell más falvakba, városokba, akkor van, amivel szállítsanak bennünket. Étkezés, szállást biztosítanak, a programok nagyon-nagyon profi módon meg vannak szervezve, de el kell odáig jutni, és hát itt nem csak mi vagyunk, ha meg is oldjuk magunknak a repülőjegyet, hanem zenekart kell utaztatnunk, és előtte próbálnunk, itt milliós tételekről van szó.
1: Abszolút.
2: Pluszban, úgyhogy igyekszünk ezt összerakni.
1: Ha van olyan partneretek, vagy támogatótok, akit szívesen kiemelsz, aki segíti a munkátokat, azt megteheted.
2: Többen is vannak, és nagyon köszönjük a támogatásukat, de nem beszéltük meg, hogy mondhatom,
1: ja, okay,
2: hogy
1: rendben
2: kik
1: van. Jó.
2: Úgyhogy hálásak vagyunk.
1: De biztos, hogy örülnek neki, És hát tulajdonképpen indul ugye a 2026-os, 27-es tanév Pakson is.
2: Igen.
1: Ahogy említetted a Tolnai utat, tehát mindig szeretem elmondani, a paksi gimivel szemben, a régi Férhang épületében tartjátok a táncpróbáitokat, azon kívül egyébként nyilván még nagyon sok településen van iskolátok, ugye Nagy Dorogot is említettük, illetve vannak tánccsoportok, csoportjaitok. Lesz nyílt napotok is?
2: Lesz nyílt napunk, mégpedig egy különleges meglepetéssel készülünk augusztus 30-ára, ami tulajdonképpen egy ilyen művészeti körkép, amiben lesz szalsza est, lesz színházi megjelenés, lesz hip-hop óra, néptáncosoknál táncház, mert hogy piciket szeretnénk indítani, rengetegen kerestek meg bennünket, egy olyan ügy okán, hogy a Paksi Polgármesteri Hivatallal és a Csengely Dénes Kulturális Központtal az idei évben egy táncház sorozatot indítottunk. Barnabás István alpolgármester úr segítségével, támogatásával elindult ez a program, amire mindig megszólítunk egy-egy óvodát és iskolát, hogy készüljenek valamilyen kis jelesnapok népszokásokkal, és ott tartunk egy táncházat, amivel belevonjuk a gyerekeket egy olyan millióbe, amiben nem hiszem, hogy addig volt részük. És aztán a több alkalom után megfogalmazódott ez a szülőkben, nagyon sokan megkerestek bennünket, szóval 5 és 8 év közötti gyerekeket fogunk várni, néptáncos kislányokat, kisfiúkat, akiket ennek a a magyar hagyományőrzésnek, néptáncnak, magatartásformáknak, szóval ennek az életnek a szellemében igyekszünk terelgetni, nevelni, nem csak Paksra, hanem meg is megmutatva őket mindenhová, ahová csak tudjuk.
1: Mindez augusztus 30-án vasárnap.
2: Igen, ennek a részletes programját még közé tesszük, úgyhogy akit érdekel, figyeljék a híradásainkat.
1: És a nyílt nap nyilván azért is érdekes, hogy akkor meg lehet tudni, gondolom, hogy milyen csoportok indulnak, akár Pakson is, de most ezt el tudjuk mondani, mert ugye a modern tánc és hip-hop csoportotok, illetve maga a tanszak folytatódik, de teljesen új csoport indul. A néptáncon belül új korosztályos csoportot indítotok, a társas táncban pedig elindul a társas táncképzés tulajdonképpen Pakson.
2: Igen. Különleges, hogy a társas táncnál megfogalmazódott az igény mind a városban, mind az érdeklődőkben, de mi is régóta tervezzük, és most úgy néz ki, hogy akkor ez valóra tud válni.
1: De várjunk, a társas tánc alatt mit értünk? Tehát gyerekek, vagy felnőttek?
2: Nálunk a művészeti iskolában 6-tól 22 éves korú növendékek járnak. Uh-huh. Lehet, hogy indítani fogunk felnőtt tanfolyamot is, de ők már nem az iskolánk részei, hanem ott próbálnak, vagy oda szervezünk egy tanfolyamot, de ez nem a mi oktatásunk része, aha, vagy hogy mondjam, igen, tehát igen. Nem tehát az iskola keretei között folyik.
1: Igen.
2: Gyermekekről van szó, kicsikorba fogjuk egész biztosan kezdeni, hiszen ez is felmenő rendszerben 6-7 éves korúaknak fogjuk meghirdetni, meglátjuk, ez egy nagyon nehéz falat, a társas táncot felépíteni, ugyanúgy, mint ahogy a balettanszakot is. Tehát nem a legpopulárisabb tanszak, viszont évek után fantasztikus eredményeket hoz, de itt is kitartónak kell lenni.
1: Uh-huh. Hát kitartónak, úgy, ahogy kitartó voltál az elmúlt 35 év alatt, hogy beszélgettünk a jubileumról, és hát kitartóan végigvettük, hogy körülbelül mi az a rengeteg sok minden, ami veletek történt és történni fog a következőkben. Nagyon várjuk majd ezeket a mexikói, ciprusi élményeket is, ha minden összejön, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Várjuk az augusztus 30-át, illetve ne felejtjétek, kedves hallgatóink, hogy ezen a hétvégén a Nagydorogi falu napon délután 4:30 után a Tehetség Táncműhely Nagydorogi modern tánc csoportja is fellép.
2: Igen, Tehetségművészeti Iskola Nagydorogi, igen, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt itt elmondhattuk, és a sok minden információt megosztottuk, köszönjük a támogatásotokat, és mindenki szeretetét, jöjjenek hozzánk, és táncoljunk együtt.
1: Így van, legyen így. Iker Józsefné Györgyi volt a vendégem, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Éleszt!

0: vitát folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottam.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Bruno Mars után sportos vendégeim érkeztek, de nem biztos, hogy nagyon sportról fogunk beszélni. A kétlakiságról, a logisztikáról és a Pakson való nyaralásról is, mert hogy Ján Pavlik a vendégem. Jó reggelt, szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: És hát én ígértem, Ján, hogy meglepetés vendéget hozol, és ez megtörtént, ugyanis Pavlik Dominik is itt van velünk adásban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
1: Hogy vagy?
3: Jól vagyok.
1: Domi, hány éves vagy?
3: 9 éves vagyok.
1: Melyik iskolába jársz?
3: Pakson, vagy ott kint?
1: Hát azt hittem, hogy Csehországban jársz iskolába.
3: Csehországban. Hejrovszkij Halza neve az iskolának, amiben járok.
1: Aha.
3: Pakson meg a Bezerédibe.
1: Hogy két iskolába jársz? Én azt hittem, hogy most már csak Csehországban jársz iskolába.
3: Azért, mert...
1: mert
3: azt nem is tudom.
2: Ez igaz, nem is tudja. De amíg van lehetőség, akkor akarunk tartani ezt a magyar iskolát is. Uh-huh. És ez ilyen egyéni tanrend alapján működik, mindig vizsgázik évvégén.
3: Mert még ott vannak ilyen barátaim az óvodából is, meg ilyesmi.
1: Mármint innen Paksról.
3: Aha, innen Paksról, én Paksról.
1: Igen, hát ugye abból az alkalmazás, jó, bele is vágtunk akkor, hogy Csehország vagy Magyarország, Paks vagy Brno, jól belevágtunk a közepébe, megtudtuk, hogy itthon vagytok, Ján, és ezért meginvitáltunk a stúdióban, mert mindig szerettünk meginvitálni, hogy mi a helyzet veletek. Ugye 2023 nyarán hagytad el az Atomerőmű Sportegyesületet a Férfi NB1-es kosárlabda csapatnál. Vezetőedző, másodedző, szakosztályvezető, technikai vezető, sok minden voltál. Aztán a Brno csapat távoztál, aztán 2024-ben a prágai USK csapatot Euroliga győztessé hoztad ki, és rengeteg mindennel foglalkoztál, és fogunk arról is beszélni, hogy most jelen pillanatban mit csinálsz. Domi, az nagyon izgalmas, hogy te mit sportolsz, arról külön fogunk beszélni. Na, de most akkor figyeljetek, mi azt mondjuk, hogy itthon vagytok most. Itthon vagytok, vagy ott van az itthon? Hol van az otthon, Domi?
3: Szerintem nekem az elején Brnóba vissza akartam költözni Paksra, mert a iskolában nem voltak ennyire kedvesek, de most már vannak ott barátaim, kedvesek is velem, tehát most amúgy mindenhol van az honom szerintem. Itt is, meg ott is.
1: Hol szeretsz jobban lenni?
3: Hát mind a kettőt nagyon szeretem, de most inkább nagyon sokat vagyunk Brnóba, de most inkább nem voltam ilyen nagyon sokat iskolába, tehát most már inkább, most egy picit ott már.
1: Aki esetleg a családot nem ismerné, ugye te, Domi, Magyarországon születtél.
3: Igen, Magyarországon születtem.
1: És sok-sok évig mindig láttunk a különböző, főleg utánpótlás mérkőzések, edzések nél nőttél fel, és mindig ott játszottál a labdával a kosárlabda pálya szélén. Erre emlékszel?
3: Vannak emlékeim? Igen, emlékszek, vannak én emlékeim.
1: Mert hogy ugye nem csak apukád, hanem a két nagytesód is, Bobó és Beni is kosárlabdázik, majd róluk is beszélünk. Szóval vannak ilyen emlékeid, és ennek ellenére most tudtam meg, hogy 9 évesen nem kosárlabdázol.
3: Hát az a baj, hogy focit már 5 évesen kezdtem el a focit, utána egy picit kosaraztam pár hetet, de már nem volt annyira jó, nem is voltak annyira kedvesek velem ott, mert jóval nagyobbak voltak nálam. Ezért visszamentem a focihoz.
1: Ez már Brnóban történt, Ján?
3: Nem, ez még itt Pakson.
1: Aha. Figyelj, Domi 5 éves koráig kikosárlabdázta magát.
2: Pályaszellen ott volt mindig.
1: Aha. Jan, egyébként tényleg így, hogy te neked, hát egy fantasztikus kosárlabda karrier van egyébként edzőként is mögötted, a két nagy fiad zseniális, róluk is fogunk beszélni. Hogy jött a pillanat, amikor Domi azt mondta, hogy apa, én inkább focizni szeretnék. Apa, gyere focizni! Vagy ez hogy történt?
2: Azt szerintem így kezdődött, hogy a Balázs barátod elvittek óvodából egy edzésre, és akkor megszerette azonnal. És utána igazából nem mondom, hogy nem lenne úgyis a kosárlabdával, de foci az mindene.
1: Uh-huh. Szóval nagyon szereted a focit, Domi.
3: Igen.
1: És akkor apa nem mérges azért, hogy nem kosárlabdázol?
3: Nem, egyáltalán nem mérges, senki sem mérges.
1: Senki. Senki sem mérges. Oké, várjál, és akkor kikinek a meccsére jár? Tehát amúgy is ugye a logisztika az nektek nagyon bonyolult. Most ki hol, tehát most mindannyian ilyen az egész család végre Brunóban?
2: Igen, tavaly szezonban így voltunk. Most nyáron Bobo akar költözni Pestre, mert jogi egyetemre jár. Ott szeretne folytatni, de most voltunk mindenki ott együtt, és hát szerintem a Regi látta a legtöbb Domi meccset, mert ugye nekünk is van meccs mindig hétvégén, meg fiúknak is. Tehát... És fociban azért nehéz követni az eseményeket.
1: Tehát Domi futball meccseire anya tud elmenni. Regi. Na jó, akkor kikinek a meccsére jár?
3: Amikor tud apa, akkor ő is próbál jönni.
1: Akkor igen, és akkor te tudod, el tudsz menni a tesóidnak a meccsére, vagy apa meccseire?
3: Apa meccseire már nagyon sokat járok. A tesói meccseire is tudok elmenni, ott is nagyon sokat vagyok, amikor van meccsük.
1: Uh-huh, oké. Okay. És például a futball VB-t nézitek, ha már futballrajongó vagy, igen?
3: Igen.
1: De apa is nézi?
3: Aha.
2: A most ezeket a döntő, elődöntő, negyeddöntő meccseket, igen, csoportban figyeltem a cseheket nyilván, de az nem volt annyira sikeres, mi?
1: Domi.
3: Hát.
1: Hát, mondd el nyugodtan a véleményedet, Domi.
3: Hát, nem akarok semmi rosszat mondani róluk, de... Játszottak jobban is, mondjuk így.
1: Játszottak volna jobban. Egyébként melyik országnak, melyik nemzetnek szurkolsz? Kinek szurkolsz a futball VB-n?
3: Hát most, hogy bekerül, Spanyolországnak szurkolok eddig. Nem tudom, hogy ki lesz még a döntőbe Spanyolországgal, de a döntőbe szerintem, hogyha Anglia lesz, akkor Angliának, de hogyha Spanyolország Argentina, akkor Spanyolországnak.
1: Uh-huh. Meg, ó, hát teljesen képben vagy,
2: hát
1: Domi.
2: Igen.
1: Teljesen
2: igen.
1: Képben vagy. Ján, hát sportos család, és a mondtam, hogy a logisztikáról is fogunk beszélni, tehát most Brunóban éltek, és jelen pillanatban ugye annak idején 2025, tehát tavaly novemberben kaptuk a hírt, hogy a cseh válogatott segédedzője lettél. Ez még áll?
2: Áll, igen, akkor kaptam kéteves szerződést, és most is azért volt nagyon hosszú a szezonom, mert... klubszezon vége volt 6-án, júni 6-án, és utána rögtön mentünk válogatottba 3 hétre, úgyhogy júli 7-én végeztem, és azért érzem magamon, hogy most ide, itt van a pihenésnek egy pici az ideje.
1: Emellett pedig a brunói férfi NB1-es kosárlabda csapatnak is az edzője vagy, illetve tulajdonképpen itt is voltak változások.
2: Voltak változások, és ugye nyilván hosszabban lehetne erről mesélni, mert ugye szezon közben, ahogy mindig szoktam itt is Pakson csinálni egy ilyen multifunkciós munkát, amikor kellett az, igazából a Prágánál a lányoknál volt csak egy évem, amikor csak edzősködtem. De most így szezon közben is csináltam így vezetői dolgokat, úgyhogy kineveztek GM-nek, ahogy szoktunk mondani, szakosztályvezetőnek, és mivel a volt vezetőedzőnk nem fogadta el az ajánlatunkat, egy picit később történt, mint kellett volna, akkor ugye tulajdonosok így látták, hogy ha esetleg nem lehetne következő szezonban mind a két munkát egyszerre csinálni, úgyhogy igazából most a multifunkciós karrieremnek a csúcsára értem.
1: Az igen, tehát akkor a brunói férfi NB1-es kosárlabda csapatnak magyarul mondva vezetőedzője és szakosztályvezetője.
2: Igen, viszont ez a szakosztályvezetés inkább sportfele irányul, nem muszáj partnerekkel tárgyalnom meg ilyen hátsó dolgokat, hanem igazából klubnak a sportrészét vezetni.
1: Uh-huh. A multifunkcionális csúcsára értél, óriási, de egyébként a csúcson vagy? Nyilván ott az Euroliga győzelem az egy óriási dolog volt, amit a női cseh kosárlabda csapattal, illetve egészen pontosan a USK-val összehoztál. De van még följebb? Tehát vannak
2: mindig,
1: például megkereséseid? Mindig
2: van följebb, ugye igazából kosárlabdán, oké, okay, lányoknál ez európai top csapat volt, viszont most a fiúknál azért van hova fejlődni meg, ugye nem vagyunk se csehek, se magyarok az Európa csúcsán, úgyhogy ott mindig van tovább hova menni. Remélem például, hogy nem felejtik így a szakemberek a tavalyi szereplésemet a lányoknál, mert ugye lánykosárlabda is fejlődik nagyon, nagyon gyorsan, és én szerintem többen vannak így, aki képesek lányoknál is dolgozni, fiúknál is dolgozni. Igazából kosárlabda csak egy van, úgyhogy meglátjuk. Most próbálok először egy picit kipihenni magam, és nyilván tervezni kell új szezont, mert ez a dupla funkciós szerepem az nem annyira egyszerű, nagyon kell sok mindenre figyelni, de szerintem, ha tudok minden beállítani így, hogy felkészüléskor csak az edzősködésre tudok leginkább koncentrálni, akkor minden rendben lehet. Utána meglátjuk.
1: De vannak, tehát mint akár az elmúlt 3 évben, mióta Paksról elkerültél, vannak ajánlataid, vagy megkereséseid? Most nyilván itt halljuk, hogy vannak Csehországon belül, de akár...
2: Vannak, viszont én amikor ugye mentem vissza Brnóba, mert

0: chlapa Hejung a fiúk is, ugye Dominika Zera, amit ő is említette, hogy nehezebb volt beilleszkedni új iskolába, új csapatba, mert ugye amikor mentek velem Prágába Regivel, akkor nem tudott beszélni csehül. És akkor ment második osztályba, és ilyen felefalad megtanult. Úgyhogy...
1: Domi, így volt ez?
2: Igen, így volt.
1: Hogy fél év alatt tanultál meg csehül?
2: Hát, igen.
1: Nagyon-nagyon ügyes vagy. Tehát akkor most magyarul és csehül beszélsz.
2: Igen.
1: És akkor otthon mi a pálya? Anyával magyarul beszélsz?
2: Apával meg csehül.
1: Most neked nagyon furcsa, hogy melletted van apa és magyarul beszél?
2: Hát, nem is tudom.
1: Nem is tudom.
2: Annyira nem, mert anyával azért szokott magyarul beszélni, hallom, amit beszélnek anyával, tehát nem.
1: Annyira azért nem.
0: De nagyon érdekes, megtanult csehül, és azóta csak csehül velem.
1: Aha.
0: És a fiúkkal például magyarul, nem? Bogóval meg Bennyvel.
1: Apával csehül beszélsz, a tesóiddal magyarul. Milyen érdekes, egyébként el kell árulni a hallgatóknak, hogy itt mielőtt adásba kerültünk, gyorsan még Ján odasúgta Dominak, hogy most velem itt apával magyarul beszélj, mert a hallgatók úgy értik. Úgyhogy ez egy érdekes történet. Egyébként Domi, elmondtad, hogy hát tulajdonképpen mindkét helyen otthon érzed magad. Brunóban is, itt is.
2: Igen.
1: Szerinted apa hol érzi magát otthon? Hol van neki az otthon?
2: Szerintem ott, Brunóban.
1: Brunóban? Ott úgy látod, hogy apa jól érzi magát?
2: Igen.
1: És szerinted milyen edző, milyen kosárlabda edző apa?
2: A legjobb.
1: A legjobb? Ezt betanultátok?
0: Nem, kíváncsian vártam, hogy fog mondani.
1: A legjobb edző?
2: Szerintem igen. Nem ismerek jobb edzőt.
1: Nem ismersz jobb edzőt. Nem ismersz jobb edzőt. Egyetértünk. És mi a helyzet a tesóiddal? Benny, el tudod mondani, hogy hol játszik? Most ugye...
2: Benny most...
1: 17 éves.
2: Igen, 17 éves. Most ott van kint velünk Brunóba. A csapat neve, ahol apa is edző, az a Basket Brunó, de Benny még nem került be a B csapat, vagy A csapat?
0: Felnőtt
2: csapatba. És ő még U19-ek. És szerintem egy nagyon jó játékos.
1: Ő kosárlabdával akar foglalkozni?
2: Igen, kosárlabdával, és ő most a Basket Brunó U19-ben játszik.
1: És Bobó, ő 19 éves, illetve hamarosan tölti a 20-at. Ő
2: igen.
1: Hol van most? Ugye apa elmondta, hogy majd szeretne Budapestre költözni. De ő is ott játszik, ahol?
2: Nem, a Bobó már befejezte a kosarat, mert inkább csinálja a jogot. Budapesten most lett lakása.
1: És akkor oda fog költözni. Teljesen új információ ez számomra, hogy Bobó már nem kosárlabdázik?
2: Nem.
1: Mikor hagyta abba?
0: Most a szezon végén.
1: És te mit szóltál ehhez? Tehát, mert ugye mindig támogatod abban, hogy a kosárlabdával komolyan foglalkozzon.
0: Igen, igen, viszont Bobónak ez nem volt, ahogy nekem, vagy Dominak a foci, vagy Beninek a kosárlabda, nem volt soha az életnek az útja, szerintem nem... Szerette ezt a sportot, meg volt ugye U16-os válogatottban is. Nehez lett volna beharcolni magát ugye profi szintre, mert ott tényleg más dolgokról szól az egész, mint Bobó szeretne, és én büszke vagyok rá, hogy eddig vitte. Viszont annak is nagyon örülök, hogy megtalálta magát az iskolában. Most ő nagyon, nagyon szereti, mert ugye első évet levelezőn csinál, most nem tudom, hogy sikerül-e neki esetleg nappalira átmenni, ha nem, akkor folytatja így, de ez se volt egyszerű, mert ugye amikor nem jár iskolába naponta, utána kell sok mindent tanulni, és igazából egyedül, így nagy segítség, vagy a tanároktól, vagy a társaktól nélkül, és megcsinálta, látszik rajta, hogy szereti, úgyhogy így fogunk támogatni.
1: Tehát akkor ő most már szeptembertől másodéves lesz a jogon az egyetemen. Budapesten melyik egyetemre jár egyébként? A Pázmányra. Hát ez is szívből gratulálunk, szerintem ezt nem mindenki tudta róla. Ugye mind a ketten, Benny és Bobó is ugye Pakson nevelkedtek, és itt a kosárlabda kapcsán is nagyon jól ismertük.

0: ott ugye Rád Géber Akadémiánál.
1: Pécset, így van, azért ez is egy fontos dolog, de aztán előbb-utóbb megtörtént a családegyesítés Brnóban. Domi, mesélj még egy kicsit, még van 2 darab percünk. Hogy focizik apa? Milyen focista apa? Igen, de azt szoktad mondani, hogy apa, focizzunk.
2: Hát, szoktam neki mondani. Épp tegnap előtt voltunk a Gresz Parkba, egy apával. Hát, hogyha nagyon akar, akkor jól focizik, de
1: azért még
2: annyira nem.
0: Maradjunk a kosárlabdán.
1: De tényleg, amikor kimentek, Domi, akár a Kressz Parkba, akkor kosárlabdát vagy futballlabdát visztek magatokkal, vagy mind a kettőt?
2: Focilabdát, mert itt nincs. Vagyis van itt kosárlabdánk, de nincs felfújva.
1: Oké, tehát amikor kimegyünk bárki kimegy a pályára, akkor te focilabdát viszel. Ez teljesen egyértelmű. Nincs már ilyen, hogy a nagy tesóiddal is ne kell állsz kosárlabdázni.
2: Nincs, mert kikapok.
1: De fociban akkor ezek szerint remekelsz. Hát apát majd még oktasd akkor, tanítod. Hát gondolom meg kell mutatni, hogy mik a legfontosabb fogások. Jó, oké. Na, és akkor Brnóban szeptembertől folytatod az iskolát, gondolom én.
2: Igen.
1: És most mennyi időt töltötök itt Pakson, Magyarországon, azt meg tudod mondani? És mivel foglalkoztok, mit csináltok?
2: 3 hetet itt leszünk, és próbáljuk a Bennyvel, a testvéremmel megyünk ki a medencébe, de viszont anya meg apa próbálja a kertet minden szebben megcsinálni, ezért lehessen ott
0: focizni.
2: Enni, focizni, meg a kinti asztalon enni.
1: Igen.
2: Ilyenek.
1: Igen.
0: Ja, hát próbálunk egy picit kikapcsolni, mert hosszú volt.
1: Ez a nyaralás. Ez a nyaralás, hogy kertészkedtek.
0: Ja, nyaralás talán meg lesz így a július végén, hát tudunk menni meg pár napra, mert ugye szükség van rá, így érzem mindenkinek.
1: Igen. Valamit sugott, Domi.
2: Ugye, lehet, hogy Egyiptomba fogunk menni nyaralni.
1: Lehet, hogy egy külföldi nyaralást azért hozzatok össze, mert annyi pihenés mindenkinek jár. De nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és úgy tudom, Domi, hogy hát ez fontos, hogy a futball karrierre készülsz, hogy ez volt életed első interjúja most, amit egyedül adtál, úgymond?
2: Amit egyedül adtam, igen.
1: Ó, csapatban már adtatok interjút, Brnóban?
2: Igen, csapatban, igen.
1: Uh-huh. Na, hát gratulálunk, és akkor nagyon büszkék vagyunk arra, hogy magyar nyelven adtad ezt az interjút. Nagyon sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm.
1: Neked. Mi a legfőbb terved a focival kapcsolatban?
2: Játszani például bármilyen spanyol csapatnál.
1: Spanyol csapatnál?
2: Uh-huh.
1: Jó, és ki a kedvenc futballistád?
2: Lavine Yamal.
1: Az is megvan, tehát abszolút tudod. Jó, oké. Na, akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ján, egy élmény volt,
0: köszönjük,
1: hogy itt voltatok. Akkor egy kicsit most pihentek is talán, és akkor szeptembertől pedig Brnóban folytatjátok.
0: Hát már augusztus, mert ugye akkor felkészül, és már kezdődik. Uh-huh.
1: Neked is sok sikert.
0: Köszönöm.
1: És akkor ahogy szoktuk mondani, amikor itthon vagy, mindig szeretettel látunk, itthon, ugye, mi így mondjuk, de most megegyeztünk,
0: hogy... Van kettő otthon.
1: Kettő otthon van. Domi, igaz? 2 otthon van. Paks és Brno. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ilyen Pavlik és Pavlik Dominik voltak a vendégeim.
3: Élesztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a kapforrások. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgard Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
2: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az úgy felejtős lett végül, sajnos. Ezt átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eltek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát elején úgy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
1: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
2: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, hogy itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget, így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. De pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy nekem. Nem, hogy még más a földgolyó más.
3: Ja.
2: Úgyhogy így voltak ilyen vicces dolgok.
1: A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A Pálfai Teleház és Könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
5: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő! Élesztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora!

0: Chaperone Happos FM-en 9 óra 12 perckor, amikor lezárom az élesztőt. Az élesztő ugyan véget ér, viszont én egészen déli 12 óráig maradok veletek. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és egy remek szerda délelőttöt, amikor 27 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál árnyékban, bár ma állítólag enyhülést hoz majd, illetve jelent a számunkra, hogy sok felhő lesz felettünk. Még mindig ki van adva az egyes jelzés a záporokra és zivatarokra vonatkozólag, de igazából már a hajnali órákban elvonult fölőlünk a zivatarzóna kelet felé, tehát csapadék ma már úgy tűnik, hogy Pakson nem várható, 32 fok viszont igen a kora délutáni órákban, tehát nagyon füllett, meleg időre van kilátás, mondom, a felhők viszont enyhülést hozhatnak. Remélem, hogy vannak azért olyan hallgatóink is, akik a jól megérdemelt szabadságukat töltik, mint ahogy Jan Pavlik és kisfia Domi is, illetve az egész család itt Pakson, ők voltak 9 óra előtt a vendégeim. Hozok majd nyári slágereket és nyári témákat, és egyébként egészen déli 12 óráig. Milyen a zsebébe nyúlhat az, aki bizonyos országokba készül nyaralni, mert hogy nagyon sokszor ugye, hogyha külföldre utazunk, általában csak a repülőjegy és a szállás árával számolunk, esetleg ha apartmanba megyünk, akkor számolunk azzal is, hogy mondjuk időnként be kell vásárolni élelmiszerből, és esetleg főzni is kell az apartmanban, viszont a vízumnak az árával általában nem számolunk. Készült egy nagyon jó kis lista, hogy mely országokba mennyibe kerül a vízum, vannak listavezető országok, ezeknek az országoknak a sorát hozom majd többek között, ami pedig a nyári slágereket illeti. Folytassuk a Danza Kudoróval.
1: Box FM Summer Time.

Radics Gigi a Zámbó Jimmy slágerrel, és nyári téma a következőkben. Ígértem, hogy elárulom, hogy mely országok szerepelnek a drága vízum lista élén. Nagyon sokan nem is számolnak a vízum kiadásával, illetve költségével, amikor a külföldi nyaralást tervezik, szervezik. Sokan valószínűleg, illetve a legtöbben azért olyan országokba járnak nyaralni, ahova nem kell vízum, sőt, útlevél sem az európai közösségen belül, de amikor már Európán kívül nézünk körbe, bizony annak sem árt utána nézni, hogy mennyibe kerül a vízum, tehát nem csak a repülőjegy és a szállás árával, illetve költségével érdemes számolni. Egy friss összeállítás megmutatta, hogy mely úti célok turista vízumai kerülnek a legtöbbe az uniós utazóknak, írja az Economics, úgyhogy nézzük ezt a listát. Gána vezet a listát, kérem szépen, a legdrágább belépési díjakkal az elektronikus vízum ára 260 dollár, ez 227,48 euró egészen pontosan. Ugye, ha hirtelen nem ugrana be, afrikai országról van szó, nyugat-afrikai országról, hogyha így esetleg jobban megvan, ha Gánáról van szó, a 260 dollár pedig körülbelül 80-81 ezer forintnak felel meg, tehát hogyha esetleg ezt az úti célt nézné ki magának valaki, akkor bizony vízumköltséggel is számolni kell. Egyébként egy olyan országról van szó, ahova gyakran azért érkeznek turisták, mert kimondottan a kulturális vagy a történelmi látnivalók felől érdeklődnek, de nem kevés Gánában a gyökereit kutató afroamerikai turista sem. Gána után egyébként Bhután is ott van a listán, sőt, alapvetően a lista élére is kerülhet, mert az ott tartózkodás hosszától függően egy bhutáni utazás még a gánainál is többe kerülhet. A belépési díj a mennydörgő sárkány földjeként emlegetett ázsiai országba 40 dollár, 35 euró, ehhez még hozzájön a fenntartható fejlődési díj is, mert hogy ilyen is van Bhutánban, amely személyenként és éjszakánként 100 dollár, úgyhogy így, hogyha ezt is hozzáveszünk, akkor egyébként Bhután vezeti a listát, és utána jön csak Gána. A következő ország, ahova drága a vízum, Nigéria, tehát megint egy afrikai ország. Aztán a negyedik Kamerun, Gánától nem is annyira messze, Nigéria mellett található, úgy tűnik, hogy az afrikai országok vannak az élen. Az ötödik Algéria, a hatodik Szaúd-Arábia, a hetedik Namíbia, a nyolcadik a Gabon nevű ország, szintén afrikai ország, a kilencedik Japán, ez esetleg érdekes lehet, illetve a tizedik helyen ott van Elefántcsontpart, amely ország tulajdonképpen, hogyha az afrikai országokat nézzük, az európai turisták számára esetleg ismerősebb vagy kedvezőbb turista célpontokat és strandokat kínál. Japán mindenképpen nézzük meg, hiszen az még egy olyan ország, ahova európai turisták is gyakran járnak. Egy japán utazás alkalmával személyenként 15 ezer japán jent kell megfizetni a vízumért, ez körülbelül 30 ezer forintnak felel meg, úgyhogy hát ennyit a vízumos listáról. Én azt gondolom, hogy nem olyan országokról van egyébként szó, ahova gyakran járunk, mondjuk Magyarországról. Szerintem a jól bevált horvát tengerpartoknál maradnak a legtöbben. Remélem egyébként, hogy mindenkinek jut ideje idén nyaralni, pihenni,

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Pax FM

Ez a Paks FM ma jó zenékkel, és a következő nyári slágerekkel akkor is, hogyha ma egy kicsit felhősebb az időnk, de ez lehet, hogy kimondottan jól fog esni, viszont akármilyen is az időjárás olyan szempontból, hogy hétágra süt a nap, vagy felhők tarkítják az eget, a 32 fok az 32 fok lesz majd a mai napon is. Jó meleg, füllet meleg a legtöbb helyen, úgyhogy vízpart mellé lesz érdemes esetleg, aki meg tudja tenni, húzódni. Egyébként sorra dönti a negatív rekordokat a Duna is, nem csak a Velencei tó, az aszályos idő ugye nem tesz jót, és megérkeztek a legfrissebb adatok, hogy hogy állnak a vízszintek. A Velencei tó vízszintje ugye már június 14-én megdöntötte a korábbi 2022-es 53 cm-es negatív rekordot. Ugye akkor június 24-én Agátnál 52 cm-t mértek, viszont ma reggelre 41 cm-re apadt a vízszint, írja a Telex. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy méternyi víz hiányzik a Velencei tóból. Ami a Balatont illeti, ott a ma reggeli mérések szerint átlagosnak mondható a vízszint a 64 cm-rel, viszont még így is alacsony a vízállás, és emiatt rövidíteni kellett a július végén megrendezésre kerülő kék szalagvitorlás verseny útvonalát, úgyhogy itt tartunk, hogy ilyen következményei vannak az aszálynak és az alacsony vízszintnek. Ami pedig a Duna vízszintjét illeti, Esztergomnál már negatívba fordult, mínusz 11 centit mértek ma reggel, Budapestnél mindössze 46 centi, Bajánál pedig 33 centi. Emiatt múlt héten például bezárt a város szabad strandja Bajánál, ezt nem tudom, hogy hallottatok-e, mert a működéshez

0: segítsen ezen a helyzeten, de nem valószínű, hogy ez megtörténik, bár már jöttek olyan hírek, hogy az El Niño ugyan száraz nyarat hozott idén, de csapadékos telet fog hozni. Meglátjuk.
1: Gáz neki, és indulj a te nyári utitársaddal, a Paks FM-mel. Paks FM, összeköt.

0: ritkábban vesszük elő a Monkees, de az I am a Believer jól szólt így órazárásként a Paks FM-en, és mindjárt mutatom, hogy hogyan megyünk tovább, ami a zenéket illeti. Előtte viszont nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről az M60-as autópályáról kaptunk hírt délebre vételkörzetünktől Pécs felé, a Kozár-Mislenyi térségben két jármű karambolózott a 26-os szelvénynél, csak egy sáv járható. Ezen kívül balesetet ugyan nem, remélhetőleg, de fennakadást okozhat a Fülöp szállás és Solt közötti útfelújítás az 52-es főúton, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban többször torlódás alakul ki, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, úgyhogy ezzel is érdemes számolni. A 6-os főúton hézak és lepedés kiöntés miatt Dunaszentgyörgy térségében a 121-es és a 123-as szelvények között a mai napon is útszűkülettel kell számolni, a 130-as és a 137-es szelvények között pedig a burkolat jeleket festik fel az útra ezekben az órákban. Arra is ügyeljetek. Az M6-os autópályán pedig híd és áteresz javítása miatt a 124-es és a 141-es szelvények között lehet sávlezárás a dél felé vezető pályatesten. Balesetmentes nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Az utazás, a jó munka és a pihenés mellé pedig szóljanak a jó slágerek, a Black Velvet indítja a 88-ból a következő órát.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Az okfő közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Rendkívüli képviselőtestületi ülés tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott ebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebtartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egésznapos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi, nagyon köszönjük a híreket, 11 órára várunk vissza, most 4 perccel járunk délelőtt 10 óra után, 2026. július kellős közepén 15-e van, szerda és a hét közepe is. Remélem, hogy jól indult a napotok, folytatjuk a nagyszerű slágerekkel, a Black Velvet-et indítottam, a jó zenék mellett pedig jönnek a témák is, ránézzünk a program lehetőségekre, jövő héten már jön a Gerjeni Dunarok találkozó, ezen a hétvégén pedig például bikini nagy koncert lesz a Vételkörzetben Nagy Dorogon egyébként. Megnézzük azt is, hogy mi történt tegnap az atomtéren, ingyenes szűrésekkel várták az odalátogatókat az egészségfejlesztési iroda munkatársai, és hozok majd még egy témát, vajon hány fokban dolgoztathatják a munkáltatók, a munkavállalóikat? Van-e valamilyen felső határ, amikor már úgymond nem dolgoztathatják őket? Ezt is megnézzük.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összekötött.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pont FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Mindenek előtt lássuk, hogy mit játszanak a mozik. Ezen a héten a Rákóczi moziban Bölcsként pénteken, szombaton és vasárnap, tehát a szokás szerint lesznek a vetítések, a Minyonok és Szörnyek című vígjátékot, a Vibráló Szerelem című vígjátékot és a Horrorra Akadva című 18-as karikás horror vígjátékot játsza a Rákóczi mozi. Ezen kívül jövő héten szerdán újra a városba érkezik Tolnára az Utazó Planetárium, mert hogy július 9-én már volt egy előadás, jövő héten szerdán július 22-én lesz a következő, az óvodásoknak 16 órakor, a 7 és 14 éves korú gyerekeknek 17 órakor kezdődik az előadás a Tolnai Művelődési Központban. Jövő héten csütörtökön 23-án lesz a Pont Parti Kalocsán a Kulturális Központ udvarában, 19 órától tudnak majd gyülekezni azok a fiatalok, akik majd ott megvárhatják az eredmény kihirdetését, hogy melyik egyetemre nyertek felvételt. Jövő héten lesz a 17. Gerjeni Dunarók motoros találkozó, 3 napon keresztül csütörtöktől szombatig, többek között a Kerámia zenekar, a Csit zenekar, a Mutfield, a Romeo Vérzik és a Mobil Mánia fellépésével. Kalocsán augusztus 1-én az Egy életünk című életrajzi stand-up estel érkezik Nagy Ervin és Borbé Alexandra. Este 8:30-kor az Érsekkerti szabadtéri színpadon lesz az előadás. Érdemes a belépőjegyeknek utána nézni, mert szerintem nagy lesz az érdeklődés ezután, az este után. És jöjjön még egy ajánlat. Bagoly túrát szerveznek Simon Tornyára. A második Bagoly túrára majd augusztus 19-én kerül sor. Kimondottan esti túráról van szó, ügyességi és kvíz, valamint sportfeladatokkal. A Simon Tornyai vártól este 6 órától lesz az indulás, és 4, illetve 10 fős csapatok jelentkezését várják. A 74-es körzet 486-354-es telefonszámon.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Paksfm. Összeköt.

0: Ez a Paks FM, a Switch Disco és az I Find You. 10 óra 24 perckor egészen pontosan. Ígértem, hogy megnézzük, hogy mi történt tegnap az Atom téren. Ingyenes általános egészségügyi állapot felmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. Harmad Gabi kolléganőnk ott járt a helyszínen, és az iroda egyik munkatársával, Fejl Dórival tudott is interjút készíteni azzal kapcsolatban, hogy mivel várták az odalátogatókat.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Vérnyomásmérést, vércukor, húgysav, illetve koleszterin szintmérést végeztünk a mai alkalommal.
3: Utána mi történt? Mit tudtatok az embereknek javasolni, tanácsolni?
2: Első körben ugye mindig felveszünk egy anamnézist, utána mérünk egy vérnyomást, majd Betty kolléganőnk méri a húgysav, a koleszterin, illetve a vércukorszint értékeket, és ezt követően ő egy rövid tanácsadást is ad azzal kapcsolatosan, hogyha valami eltérést lát, akkor sok esetben akár házi orvoshoz tovább irányítja az adott szemét, vagy akár szakorvoshoz, de elsősorban mindig azt szoktuk javasolni, hogy a házi orvos szükséges felkeresni, és vele egyeztetni, akár egy nagy laborra, hogyha valaki már régebben volt, mert nagyon gyakran kiderül, hogy akár több éve voltak már laborban, vagy például magasabb vérnyomás érték kerül mérésre, és akkor kiderül, hogy már nagyon régóta szedi az adott gyógyszert, és akkor ezeket ilyenkor a házi orvossal mind-mind át tudják beszélni, szükség esetén a házi orvos pedig akár szakellátásba, vagy tényleg laborba tudja beutalni az adott szemét.
3: Milyen soron következő programotok van, lesz, amiről már lehet tudni, ha van ilyen?
2: Csütörtökön a táborba megyünk, már múlt héten is voltunk a Kistérségi Szociális Központ által szervezett gyermektáborban, úgyhogy ezen a héten csütörtökön is oda megyünk, illetve jövő héten, hogyha jól tudom, akkor kedden fogunk majd szintén így a gyerekeknek egészségfejlesztéssel kapcsolatos programot tartani. Egyelőre most ezek, amiket így előre látunk, és hát folyamatosan igyekszünk újabb és újabb helyekben gondolkodni, hogy tudnánk még inkább a lakosságot könnyen elérni, illetve azt biztosítani, hogy ők is könnyen eljuthassanak hozzánk. Tehát míg két hete ugye a piactéren voltunk, most direkt egy olyan helyszínt kerestünk, ami a lakótelepen élőknek biztosít könnyebb idejutást, úgyhogy gondolkodunk abban is, hogy az óvárosiakhoz is szeretnénk majd következő alkalommal menni, hogy tényleg mindenki a lehető legkönnyebben meg tudjon közelíteni minket.
0: A tegnap délelőtti állapot felmérésen az Atom téren több mint 30-an vettek egyébként részt, az eredmények alapján további javaslatot és tájékoztatást nyújtottak az iroda munkatársai egyébként az érdeklődőknek, és ne feledjétek, hogy a Paksi Egészségfejlesztési Irodát megtaláljátok a Paksi Gyógyászati Központban, egyébként a labor folyosóján. Előzetes bejelentkezés szükséges, de mindenkit várnak szeretettel egyéni, ingyenes állapotfelmérésre és tanácsadásra. Gabi, nagyon köszi az interjút, az iroda munkatársát, az egészségfejlesztési iroda munkatársát. Fejl Dórit hallottátok az elmúlt két percben.

jó, bevált nyári slágerek szépen jönnek sorban. Az Abbától 79-ből pörgettem a Summer Night City című dalt, miközben egyébként egész kellemes enyhülést adnak a felhők, úgy tűnik. 28,5 fokot mutat a hőmérő most itt Pakson a stúdiónál, lesz ebből 32 is, ami azért már esetleg füllettebbnek hathat, de állítólag egész nap jellemzően felhős napban lesz részünk, illetve felhős időben lesz rész, felhős napban, felhős időben lesz részünk, viszont tényleg érdekes kérdés az, amit már felvetettem 10 óra után pár percben, hogy vajon Magyarországon mekkora hőségben dolgoztathatják a munkavállalókat a munkáltatók. Az M4.hu például ezzel foglalkozik a mai napon. Idehaza egyelőre egyébként rövid ideig volt csak 40-41 fok árnyékban, de a napon nyaranta biztos, hogy magasabb a hőmérséklet, amit ugye a kültéren dolgozók sokszor megszenvednek. Nem csak a mezőgazdaságban vagy az építőiparban vannak ilyen extrém nehéz munkakörök, de a víz, a gáz, az áramszolgáltatás szerelők sem tudnak hosszabb időre árnyékba vonulni sokszor, ahogy a gyárcsarnokban vagy a hegesztőrobotok mellett dolgozók sem, ott is elképesztő meleg tud lenni. Egy 2002-es, igencsak idejét múlt rendelet arról szól, hogy milyen körülményeket kell biztosítani a dolgozóknak a nyári melegben, és bizony ebben a rendeletben, képzeljétek, nincs felső hőmérsékleti korlát. Hát azért mégiscsak több mint 20 évvel ezelőtt hozták 25, még a 2000-es évek elején is más volt a klíma, úgyhogy igencsak fel kéne ezt frissíteni, tehát elméletben akárhány fokban lehet dolgoztatni, csupán úgynevezett pihenőidőt és a dolgozók folyadékpótlásának megszervezését írja elő maga a rendelet a munkáltatók számára. Ha a munkahelyi klíma a munkahelyen a 24 Celsius fokos napi középhőmérsékleti értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább egy napig 25 Celsius fok fölé megy, és az országos tisztifőorvos a hőség miatt a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást kiadja, akkor kell bizonyos előírásokat betartani, de mindenképpen érdekes, hogy felső hőmérsékleti korlát nincs. Lehet, hogy ez is egy olyan rendelet, amelyet az a következő években, sőt, nagyon hamar érdemes lesz módosítani. Addig egyébként a munkáltatóknak az úgynevezett jó indulatán múlik az, hogy adnak-e akár még szabad napot is hőségriadó esetén, ha ezt meg tudják szervezni. Ami a hőséget és a következő kánikulai napokat, illetve egyébként péntekre ígérik újra a 35 fokot, aztán a hétvégén mérséklődik 30-32 fokukra a hőmérséklet, jövő héten megint ígérnek nappali csúcsként 27-et, 28-at, úgyhogy egyelőre a két hetes előrejelzés szerint a következő két hétben nem lesz 40 fok, de hát azt mondták, hogy a nyárnak azért még nincs vége. Vigyázzatok magatokra, bármerre is jártok, és bárhol, bármerre is dolgoztok.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és életstílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: közlekedj velünk!
1: Ami a baleseteket illeti, az M3-as autópályáról kaptunk hírt. Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt, már 2 kilométeres a torlódás, de ez azért bőven távol van vételkörzetünktől. Egyébként nem a Budapest, hanem a Vásárosnamény felé vezető oldalon történt a baleset. Úgyhogy figyeljetek és vigyázzatok a mai napon is magatokra, ami vételkörzetünket illeti, az M6-os autópályán a 124-es és a 141-es szelvények között híd és átereszi javítása zajlik, illetve karbantartási munkálatok, sávlezárásra kell számítanotok a dél felé vezető pályatesten, a 6-os főúton Dunaszentgyörgy térségében. Kátyúznak a 121-es és a 123-as szelvények között, a 130-as és a 137-es szelvények között pedig burkolati jeleket festenek fel ezekben a percekben, órákban a 6-os főútra, úgyhogy ott is ügyeljetek. A 61-es számú főúton a 18-as és a 29-es szelvények között Cece és Simon tornya között kaszálják az útmenti növényzetet, ez is fontos, és a 63-as számú főúton a 35-ös és a 37-es szelvények között Vajta térségében szintén kátyúznak. Nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Folytatjuk a zenékkel. Hamarosan egy klasszikust vettem elő 91-ből. A Genesis indítja majd a következő órát. Amely órában megmutatom majd többek között azt is, hogy milyen előadóktól fogok játszani dél és egy óra között a Best of órában, amikor csak is kizárólag V betűs előadóktól fogok játszani.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészség megőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
3: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét a mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
2: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és két magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 4 perccel délelőtt 11 óra után. További remek rádiózást kívánok mindenkinek. Még egy óra hátra van déli 12 óráig. Akkor indul a Best of óra, amikor csak és kizárólag egy azon betűvel kezdődő előadóktól fogunk játszani, illetve azt mondtam pár perccel ezzel, hogy én fogok játszani, de nem. Déltől már Levi átveszi tőlem a terepet, én pedig azt mondom, hogy játszok most veletek egy kicsit. Hamarosan megmutatom, illetve elárulom, hogy milyen tracklistával készül Levi, addig pedig egy kicsit agytornázzunk, jó? Gondolkodjatok rajta, hogy a V, mint Viktor, akár dupla V, akár szimpla V, kezdő betűvel rendelkező előadók hadából kik jutnak eszetekbe, ti kiket tennétek be, vagy kikről gondoljátok, hogy szerepelniük kéne a mai V betűs Best of órában. Egyébként ilyenkor én is agytornázok egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy mondjuk mennyi jut eszembe a 100-ból, lehet, hogy csak éppen 2, nem tudom, én reggel már elárultam a Vénusz zenekart, egyelőre ennyi. Szóval agyaljunk, és akkor mindjárt mondom, hogy mi lesz a felhozatal, addig pedig jön a Genesis, tőlük ígértem a 91-es Jesus He Knows Me című slágert.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összekötött.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

a Vamdaú projekt és a King of My Castle 99-ből. Hát a nagy talány akkor oldódjon meg, vajon milyen V betűs előadók léteznek, mert hogy a mai Best of órában ők következnek dél és egy óra között, a Vamdaú projekt is be van készítve. Ugye kértem egy pár perccel ezelőtt, hogy agyaljatok, kik jutnak eszetekbe előadók V betűvel. A hazaiak közül például Válmár, Wolf Kati, a Vénusz zenekart már említettem, illetve Varga Viktort vagy a Well Hello zenekart is ide lehet sorolni. A külföldiek közül pedig, hogyha jobban belegondolunk, a Vajakon Diaz, a Why Don't We nevű csapat, vagy Will Smith is ide sorolható, úgyhogy körülbelül ilyen előadókra számíthattok dél és egy óra között, de azért Levi mindig hoz új ötleteket, inspirálódik, és akkor bekattad neki egy-egy meglepetésláger, és biztos vagyok benne, hogy azokkal is szeletűzdeli a mai Best of órát, tehát majd déltől egyig a V betűs előadók órájában. Most viszont folytatjuk más kezdőbetűs előadóval, mondanám, hogy J, illetve J betű, ami soron következik, Jennifer Lopez-zel folytatjuk, 2001-ből az Ain't It Funny-t vettem elő.

0: Velünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Lost Frequencies valahol ezzel a slágerrel futott be 2015-ben, ezzel a dallal pedig zárom az órát és a műszakomat. Levi átveszi tőlem a terepet. Az elmúlt 6 órában Strasser Andival voltatok együtt. Ne felejtjétek, hogy a Best of óra jön V betűs előadókkal. További nagyon klassz rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a kapforrások. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Rendkívüli képviselőtestületi ülés tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitárosa rádiónknak elmondta,

0: stb. Ott végig ott, ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Esetleg átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki előttek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát elején voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
1: Vig Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
0: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget, így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, hogy tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. Tehát pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy nem. Nem, hogy még más a földgolyó más.
2: Ja.
0: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
4: A pontos idő 12 óra 4 perc, július 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Kezdjük is be az együtt töltött óráinkat egy jó kis Best of A-tól Z-ig órával. Ezúttal V és W kezdetű előadók sorakoztak itt fel egy órán keresztül. Nézzük csak, mi várható itt az első blokkban. A Walk the Moon kezd, a One Foot következik tőlük 2017-ből, majd Vizi és Landi a kombója a Stars 2019-ből, Valmar képviseli elsőként a magyarokat a Pontióval 2024-ből, aztán Úrás vissza 2013-ba, Juan Kelmut és Emma Lewis következik a My Head is a Jungle, majd egy ős klasszikus a 90-es évek végéről, Will Smith's Wild Wild West című filmje, érdekeseképpen Barry Sonnenfeld Vadi új vagy nyugat című hatalmas bukásra ítélt filmjének az egyik betétdala volt, de maga a szám azért nem rossz. Walk the Moon kezd 2017-ből a One Foot. Let's go!
3: Paks FM Best of slágerek, A-tól Z-ig!

0: Wild Wild West.
1: Will Smith hallottátok, ez volt az 1999-es Wild Wild West, Barry Sonnenfeld hasonló című, és nem kifejezetten nagy sikerű filmjének az annál nagyobb sikerű betétdala. Ez itt a Best of Alto Zégóra, ezúttal csak V-vel és W-vel kezdődő nevű előadók sorakoznak itt fel egy órán keresztül, a kövi blokkot Will.i.am és Britney Spears kezdi, a Scream and Shout-ot fogjátok hallani 2012-ből, Wolf Kati követi őket a 18-as Itt vagyjal, majd a Vénusz egy nyári hangulatot varázsol a régi nyárral, szintén 99-ből, Milleniumi Vibe-ok, hölgyeim és uraim, majd Wallace követi őket a 2009-es Melodival, ezt a blokkot végül is Willy Williams zárja az Ego című 2015-ös trackjével, ha már W, akkor ő abszolút kimaxolta a témát. De a szó most még Will.i.am és Britney Spears-é, Scream and Shout 2012. Bring the action.

Willie Williamet hallottátok, ez volt a 2015-ös Ego című track. Nos, ez itt a Best of Alto Zégura, amiben ezúttal Simplavével vagy Duplavével kezdődő nevű előadók sorakoztak fel egy órán keresztül. Az utcsó blokkot Vanessa Amorosi kezdi az Absolutely Everybody-val 2000-ből egyenesen, a What Fruity követi őt a szerelmes dallal 2006-ból, a Vem Ju Project következik utánuk, a King of My Castle-t fogjátok hallani 1999, majd Varga Viktor következik a Szőkével álmodtam 2011-ből, végül a Best of Alto Zégóránkat a Vaya con Dios legendás Néi Nana című trekkje zárja 1990-ből egyenesen, de a szó most még Vanessa Amorosié, Absolutely Everybody 2000.

0: pályákon díjaztalhatatok, ez volt az 1990-es legendás Néna. Nos, óra vége van, és Best of Altozéig óránk is ezzel véget ért, V betűvel és W-vel kezdődő nevű előadók sorakoztak fel egy órán keresztül. A szó most Gabi, egy tartalmas hír összefoglaló következik, és utána jövök vissza. Let's go!
1: Ez volt a Paks FM Best of Altozéig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 15-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Rendkívüli testületi ülést tart ma Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Ingyenes egészségügyi állapot felmérést tartott az egészségfejlesztési iroda az Atom téren. Brazíliában koncertezett zenekarával Víg Zoltán, paksi gitáros. A judó szakosztály apraja nagyja részt vett az Atom kupa lebonyolításában. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Ingyenes általános egészségügyi állapot felmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Brazíliában, São Paulóban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
2: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Esetleg átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eredetileg szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát eleinte úgy voltunk, hogy meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
1: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
2: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. Tehát pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy nem. Nem, hogy még más a földgolyó, más.
3: Ja.
2: Úgyhogy így voltak ilyen vicces dolgok.
0: Paks FM hírek.
1: Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott ebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebtartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebb adó bevezetését. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egésznapos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára. A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A Pálfai Teleház és Könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható.
0: És most, sporthírek a Paksi FM-en.
1: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
3: Nagyon sok munkánk volt ebben a versenyrendezésben, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét. A mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
1: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és két magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 13 óra 9 perc, július 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat, sőt, már javában zajlik is, hiszen Gabi egy nagyon jó kis összefoglalót nyújtott itt a számunkra az imént, de mi zenével folytatjuk tovább. Alex Warren következik 2025-ből, az Ordinary. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én szerdán Mesél az ég címmel várja Utazó Planetárium a gyerekeket a Tolnai Művelődési Központban. 16 órától óvodásoknak, 17 órától pedig 7-től 12 éves gyerekeknek lesz előadás, melyen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 0630 960 87 72-es telefonszámon, a kultúra@tolna.hu e-mail címen vagy pedig Facebookon lehet. Várja az érdeklődőket a második bagolytúra Simontornyán augusztus 19-én. Ez egy esti túra, megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. Indulása vártól 18 órától. 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják a Simontornyai várban, a rendezvényen pedig ingyenes a részvétel. Érdeklődni telefonon lehet a 0674 486 354-es telefonszámon, vagy pedig e-mailben a simontornyai.vár@gmail.com e-mail címen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 17-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Minyonok és Szörnyek című animációs családi vígjáték, 18 órától a Vibráló Szerelem következik, egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a horrorra akadva a franchise legújabb darabja.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ki a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Fat and Small-t hallottátok, ez volt az 1999-es Feel Good. Remélem mindenki kiválóan érzi magát, egyébként megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes júliusi délutánnak a lendületét. Milky következik a Just The Way You Are David Guetta idei remixében. Let's go!
1: And we go.

Sophie and the Giants-től hallhattátok a 2021-es Right Now című számot. A 24.hu-n olvasom, hogy, és édes szájúak, figyelem, cukrot találtak a tejútrendszer közepén. Eritrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői, írja 24.hu. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lett. Ha, mindig is tudtam. Az eritrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezet számára, energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez, írták a kutatók egy közleményben. Az eritrulóza a kezdetleges élet kialakulásában különösen nagy szerepet játszhat, hiszen megfelelő környezetben képes treózzá egy másik 4 szénatomos cukorrá alakulni. Feltetőleg a treóz lehetett a bolygónkon megjelenő első nukleinsav alapja, amely az RNS és a DNS elődjének tekinthető, nyilatkozta a tanulmány egyik társszerzője a Life Science-nek. A tudósok ezelőtt nem tudták, hogyan kerülhetett az eritrulóza bolygónkra az élet létrejötte előtt, a korai földön ugyanis nem voltak megfelelőek a feltételek a kialakulásához. A mostani felfedezés magyarázatot ad erre a kérdésre. Ha ugyanis az eritrulóz megképződhet űrbéli gáz és porfelhőkben, akkor a Földhöz hasonló kőzetbolygók kialakulásának és fejlődésének már legkorábbi szakaszában beépülhetett azok anyagába. A cukormolekula észlelése tovább erősíti azt az elképzelést is, hogy az élethez nélkülözhetetlen összetevők közül sok, ha nem is mindegyik, nagy mennyiségben megtalálható a világűrben. Wow, cukor a tejútrendszer közepén. Micsoda időket élünk.

Ez volt Samantha Mumba és a 2000-es Gotta Tell You. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összekött.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Lemi kedvenc.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és éles stílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény? God Trance.

0: kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színház történeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
6: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét a mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Bubréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
5: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és két magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, július 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Ezdisztől következik a Pickup 2025-ből, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, de még ebben az órában egyébként Gabi visszatér egy frenetikus tudósítással is felvértezve. Let's go!
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ez volt Nóra Till és a 2024-es Trigger Warnings. Nos, július 15-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Henrik, Roland, Lóránt, Stella, Egon, Aurél, Baldwin és Ladomér nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Megyünk tovább zenékkel, Miley Cyrus következik 2023-ból a

Teddy Swims-től hallottátok a 2024-es The Door című tracket. Nos, még néhány szám következik, egy kövi blokk, és utána jön Gabi, folytatódik a tudósítás a Paksi Junior Európa kupáról. De most Zara Larsson a szó, az On My Love következik 2023-ban.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Ahogy ezt tegnap is hallottátok itt a Paks FM-en, Braun Ákos szervezőtől a Paksi Junior Európa Kupán több mint 30 nemzet versenyzői vettek részt, és köztük kiemelkedően teljesítettek az orosz versenyzők. Az orosz csapat sikerének titkáról Artyom Fotuimát, az orosz junior válogatott egyik tagját kérdeztük, aki maga is tatamira lépett a hétvégén az Ose csarnokban.
2: I think that the secret of success of Russian team is that
1: azt gondolom, hogy az orosz csapat sikere abban rejlik, hogy nagy számú judósunk van Oroszországban, és a nemzeti bajnokságaink nagyon erősek. Sok magasan képzett cselgáncsozó versenyez egymással, és azok, akik ide eljöttek Paksra, köztük is a legjobbak. Tényleg nagyon jó csapatunk van, ami az orosz válogatott legjobb sportolóiból áll. Artyom először volt Pakson, és mint mondta, nagyon tetszik neki a város. Nagyon tetszik Paks. Kicsi, de szép város, nagyon nyugodt, nincs zaj, nincs szemét az utcán, nagyon tiszta. Nagyon tetszik.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ez volt Ariana Grande és a 2018-as No Tears Left to Cry. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig a Gabi a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredménye.

0: hírekről.
1: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek, arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és alligátor teknős találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. A klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében 2 magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Az okfő közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Rendkívüli képviselőtestületi ülés tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott tebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebtartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egész napos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: Pontos idő 15 óra 4 perc, július 15-e van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, BB Rexa és Elok kettőssel kezdi be ezt az órát. 2024-ből jön tőlük a Deep In Your Love. Let's go!
3: És most egy újabb óra a Paksefem slágereivel.
2: Paksefem. Összeköt.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 32 Celsius fok van odakint, kánikula van. Felhős időnk, de azért inkább a napsütés dominál. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, illetve elszórtan kialakulott zápor zivatar, írja az oldal. Sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra és hőségre egyaránt. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtökön 32 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és ez a 32 és 35 közötti hőmérséklet lesz a jellemző egészen szombatig, amikor is egy hidegfronti hatás úgy tűnik egy kicsit le fogja hűteni a kedélyeket. Vasárnap már csak 30 fokig melegszünk fel, hétfő meg úgy tűnik, hogy 30 fok alá csökkenünk, és a következő hét az ebben a szellemben zajlik majd. Lehetséges, egy kis csapadékot, egy kis záport, zivatart is kapunk majd a nyakunkba. De ennyire még ne szaladjunk előre, most még az elkövetkezendő néhány napot egészen a hétvégéig úgy tűnik, hogy igazi kánikulában, igazi nyári hőségben tölthetjük el, és a magas UVB sugárzás értékeire is figyelmeztet bennünket az oldal, ami azt jelenti, hogy legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, kalap vagy sapka, illetve magas faktorú nattejjel is védekezhettek a napkáros sugarai ellen, illetve mivel abszolút kánikula van és 30 fok fölött fogunk lenni itt az elkövetkezendő néhány napban, mindenkit természetesen arra buzdítok, hogy hidratálja magát és vízivással vegye fel a küzdelmet a hőség ellen.

0: Paks FM.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak.

Ez volt James Hype és a 2024-es 7 Seconds. Nos, még két track következik, egy Visitől és Illyrától, egy pedig Ellie Goulding-tól, Diplótól és Sway Lee-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve befejeződik Gabi tudósítása a Paksi Junior Európa kupáról is. Illyra és Vizi következik 2021-ből a Dynamite.

0: FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Ismét Gabi jelentkezik a Paksi Junior Európa kupáról. Kollár Sebestyén az Ippon Judo Tatabánya Ese versenyzője lett az egyik érmes a magyar versenyzők közül. Sebi ezüstérmet szerzett a tornán, ami miatt elsőre kicsit szomorú volt, de összességében ez volt a paksi versenyen az eddigi legjobb eredménye.
2: Hogy érzed, hogy ez egy megnyert ezüst, vagy egy elvesztett arany?
3: Hát ezt inkább elvesztett aranynak mondanám, mert hát nem is értem, hogy itt a legvégén szorítottak le. Igazából nem érzem, hogy rontottam volna, tényleg rápróbáltam menni stabilan, valahogy egyszerűen beforgatott. Ezt még át kell majd néznem edzőmmel, mert egy ilyen nem történhet meg, mivel tényleg én voltam domináns helyzetben, és ugye beforgattak. Hát sajnos ez van.
2: Akkor ezek szerint úgy érzed, hogy nem volt fordulópont, hanem még egyelőre nem tudod, hogy mi történt?
3: Még nem tudom, egyelőre még dolgozom fel ezt a helyzetet. Tényleg szerintem egész jól mozogtam, jók voltak a fogásaim. Nyilván ő is nagyon erős volt, meg ő is jól kumikatázott. Csak hát igen, egyébként szerintem állásban lehet meg tudtam volna még oldani, de hát földön sajnos ez itt így alakult.
2: Milyen szezonod volt, és abban milyen helyet foglal el ez az ezüstérem?
3: Hát eddig 3 Európa kupán indultam, juniorba, illetve a felnőttbe is indultam, de most vagyok csak a juniort. Ott hát kétszer lettem most így második, és egyszer bronzérmes. Igazából nagyon örültem volna egy aranynak, mert csalódott voltam Grazba is, egyik Európa kupán, mivel ott második lettem, a másikon harmadik, és jó lett volna már tényleg egy győzelem. Hát és igen.
2: Gondolom nem először vagy itt Pakson. Milyen emlékek kötnek ehhez a versenyhez?
3: Hát eddig azt mondom, hogy nyilván jók, mert tényleg jó a srácokkal a hangulat, mert minden szurkolás, és nagyon élvezem a versenyt. Eddig annyira nem jött ki a lépés nekem, eddig kétszer lettem a hetedik, de most ezen a másodikkal, hát erre jobb emlékek fűződnek ide. Nyilván még szomorú vagyok, de szerintem este mások körben fogom ezt értékelni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Josh Fawazt hallottátok, ez volt az idei Like a Prayer. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, utána pedig a reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50.

0: A rendszeresen visszatérő Paksefem slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like a Prayer feldolgozását Josh Favastól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milkyvel, ez a Just the Way You Are. Ehhez hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most, szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnébrak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a kapforrások. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Brazíliában, São Paulóban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
5: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Végig ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Eset áttesszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eltek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez eleinte úgy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
4: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
5: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ez úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. Tehát pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy mondjam. Nem, hogy még más a földgolyó, más.
6: Ja, ja, ja.
5: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
4: Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros önkormányzata a mai napon 16 órától a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. A képviselők 8 napi rendi pontot tárgyalnak, amelyek között az alpolgármesteri juttatások módosítása, a polgármesteri hivatal szervezeti rendjének változtatása, ingatlan vásárlások, valamint egy CT-berendezés beszerzésének előkészítése is szerepel. Az ülésen döntés születhet továbbá több folyamatban lévő beruházás és közbeszerzési eljárás ügyében is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 16 óra 3 perc, július 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy beígérettem az előző óra végén, Dua Lipa kezdi be ezt az órát. 2024-ben jön tőle a Training Season. Let's go!
1: És most egy újabb

Ez volt Tiesto és a Both 2024-ből. Nos, július 15-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Henrik, Roland, Lurant, Stella, Egon, Aurél, Baldwin és Ladomér nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Anne-Marie-nak és Niel Horan-nak, az Our Song következik 2021-ből.

Ez volt Sophie and the Giants és a Shut Up and the Dance 2024-ből. Fogadjuk meg ezt a bölcs tanácsot, fogjuk be a pofánkat és inkább táncoljunk. By the way, még két track következik. Egy Moszkínától, The Knox-tól és Purple Disco Machine-től, egy pedig Diaz-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán visszatér Gabi egy újabb tudósítással. Nem másról lesz szó, mint a tegnap lezajlott általános egészségügyi állapotfelmérésről. Fireworks, ez a szám címe 2021-ből. Let's go!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atomtéren. Fejl Dóra, az iroda munkatársa rádiónknak részletesen beszélt arról, hogy milyen méréseket végeztek a program keretében.
2: Vérnyomásmérést, vércukor, húgysav, illetve koleszterin szintmérést végeztünk a mai alkalommal.
3: Utána mi történt? Mit tudtatok az embereknek javasolni, tanácsolni?
2: Első körben ugye mindig felveszünk egy anamnézist, utána mérünk egy vérnyomást, majd Betty kolléganőnk méri a húgysav, a koleszterin, illetve a vércukorszint értékeket, és ezt követően ő egy rövid tanácsadást is ad azzal kapcsolatosan, hogyha valami eltérést lát, akkor sok esetben akár házi orvoshoz tovább irányítja az adott szemét, vagy akár szakorvoshoz, de elsősorban mindig azt szoktuk javasolni, hogy a házi orvos szükséges felkeresni, és vele egyeztetni, akár egy nagy laborra, hogyha valaki már régebben volt, mert nagyon gyakran kiderül, hogy akár több éve voltak már laborban, vagy például magasabb vérnyomás érték kerül mérésre, és akkor kiderül, hogy már nagyon régóta szedi az adott gyógyszert, és akkor ezeket ilyenkor a házi orvossal mind-mind át tudják beszélni, szükség esetén a házi orvos pedig akár szakellátásba, vagy tényleg laborba tudja beutalni az adott szemét.
3: Milyen soron következő programotok van, lesz, amiről már lehet tudni, ha van ilyen?
2: Csütörtökön a táborba megyünk. Már múlt héten is voltunk a Kistérségi Szociális Központ által szervezett gyermektáborban, úgyhogy ezen a héten csütörtökön is oda megyünk, illetve jövő héten, hogyha jól tudom, akkor kedden fogunk majd szintén így a gyerekeknek egészségfejlesztéssel kapcsolatos programot tartani. Egyelőre most ezek, amiket így előre látunk, és hát folyamatosan igyekszünk újabb és újabb helyekben gondolkodni, hogy tudnánk még inkább a lakosságot könnyen elérni, illetve azt biztosítani, hogy ők is könnyen eljuthassanak hozzánk. Tehát még két hete ugye a piactéren voltunk, most direkt egy olyan helyszínt kerestünk, ami a lakótelepen élőknek biztosít könnyebb idejutást, úgyhogy gondolkodunk abban is, hogy az óvárosiakhoz is szeretnénk majd következő alkalommal menni, hogy tényleg mindenki a lehető legkönnyebben meg tudjon közelíteni minket.
1: Az állapotfelmérésen több mint 30-an vettek részt, és az eredmények alapján további javaslatot és tájékoztatást nyújtottak az iroda munkatársai az érdeklődőknek. A Paksi Egészségfejlesztési Irodát egyébként a Paksi Gyógyászati Központban lehet megtalálni a labor folyosóján, és előzetes bejelentkezés alapján is várnak mindenkit egyéni állapotfelmérésre.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here.

Ez volt Ez This és a 2024-es Touch Me. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig a Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk a következő óránkat.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és éles stílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatóság, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színház történeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Thai Katafalk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
4: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Esetleg átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint a keretek szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez eleinte úgy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
3: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tars Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
4: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshol a lelkesedés, hogy szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget így a saját nyelvükön, majd úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. Tehát pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy mondjam. Nem, hogy még más a földgolyó más.
5: Ja.
4: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
3: Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysavszint mérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egész napos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 4 perc, július 15-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, még pedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, 2024-ből jön a Bad Dreams Teddy Swims-től. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én szerdán Mesél az ég címmel utazó planetárium várja a gyerekeket a Tolnai Művelődési Központban. 16 órától óvodásoknak, 17 órától pedig 7-től 12 éves gyerekeknek lesz előadás, melyen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 0630 960 87 72-es telefonszámon, a kultúra@tolna.hu e-mail címen vagy pedig Facebookon lehet. Ismét várja a kedves érdeklődőket a második Bagolytúra Simontornyán augusztus 19-én. Esti túra várható megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. Indulása vártól 18 órától. 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják a Simontornyai várban. A rendezvényen ingyenes a részvétel. Érdeklődni pedig a 0674 486 354-es telefonszámon, vagy pedig e-mailben lehet a simontornyai.vár@gmail.com e-mail címen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 17-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier várja a mozi látogatóit. Először a Minyonok és szörnyek támadnak, ez egy animációs kalandfilm. 18 órától a Vibráló szerelem következik, egy vígjáték. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a horrorra akadva franchise legújabb darabja.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ariana Grandit hallottátok, ez volt a 2024-es Yes End. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes kánikulában dús júliusi délutánnak a lendületét. Ella Henderson, Just Kidding és a House Gospel kórus következik a Risk It All 2021-ből.

Andrea Bocelli és David Guetta kombója szólt az imént, az idei DNA, More Than a Game. Nos, a magyarhírlap.hu-n olvasom, hogy Matt Damon több mint 3 évtizedes hollywoodi karrierrel és mintegy 80 filmmel a háta mögött úgy véli, eddig egyetlen szerepe sem tette őt annyira próbára, mint Christopher Nolan szuperprodukciója, az Odüsszeia. Az 55 éves Oscar-díjas színész a Sunday Sit Down című műsorban beszélt azokról a fizikai kihívásokról, amelyeket Ithaca királyának megformálása követelt meg tőle, írja a közleményében az UIP Duna film. Damon felidézte a rendezővel folytatott egy korai beszélgetést, ahol Nolan figyelmeztette, hogy ez a forgatás rendkívül kemény menet lesz. Bár a tapasztalt színész először kétkedve fogadta ezt, utólag kénytelen elismerni, hogy a rendező egyáltalán nem túlzott. A monumentális produkció stábja embert próbáló helyszíneken dolgozott, a marokkói tengerpartoktól a fagyos hegycsúcsokon át a tengeren imbolygó hajókig. Damon szerint az Odüsszeia készítése inkább hasonlított túlélő túrára, mint rendes filmforgatásra. Ennek azonban kétségtelenül meglett a maga haszna, a közös szenvedés szorosan összekovácsolta a stábot, és az együttes erőfeszítés segített megvalósítani Nolan nagyra törő művészi elképzeléseit. Damon arra is kitért, hogy szerinte ez a forgatás volt az egyik utolsó lehetőség arra, hogy klasszikus, nagyszabású hollywoodi eposzt készítsenek eredeti helyszíneken és valódi épített díszletekkel, mert a stúdiók manapság nem akarnak már ilyen bonyodalmas és ilyen költséges produkciókat finanszírozni, amikor mindent meg lehet oldani számítógéppel is. Ezek után Christopher Nolan kénytelen volt kifejezni egyetlen értését. A rendező a The Telegraph-nak adott interjújában kijelentette, hogy megérti színésze aggodalmait, mégis hangsúlyozta, a mozi jövője nincs veszélyben. Nolan optimizmusát elsősorban a fiatalabb generációk attitűdje táplálja. Nolan szerint a Z-generáció tagjai, köztük saját 4 gyermeke is, teljesen elutasítják a mesterséges intelligencia által generált szemetet. A fiatalok azonnal felismerik az AI-jal gyártott lélektelen tartalmakat, mivel olyan online világban nőttek fel, ahol megtanulták, hogyan lehet azonnal kiszűrni az ilyesmit. Nolan szerint a közönségnek mára elege lett a mindent elöntő virtuális tartalmakból, és kézzelfogható, valóságos és hiteles történetmesélésre vágynak. Bár a rendező elismeri, hogy az AI hasznos képalkotó eszközöket hozhat a filmgyártásba, azt a felvetést, hogy a technológia teljesen kiválthatja az emberi kreativitást, teljes képtelenségnek tartja. Nolan úgy látja, hogy miközben a tech cégek hatalmas energiát és összegeket fektetnek az AI fejlesztésébe, a mozinézők visszafordulnak a hagyományos, kézműves filmes technikák és a fizikai valóság felé, így a valódi eposzoknak, mint amilyen például az Odüsszeia, igenis van jövőjük. Nos, vannak dolgok, amikkel nem értek egyet Christopher Nolan rendezési stílusával kapcsolatban. Nem a kedvenc rendezőm, az biztos, éppen ezért kissé kétkedve fogadom ezt az Odüsszeia adaptációt is, de nagyon-nagyon szimpatikus a hozzáállása a kézműves filmekkel kapcsolatban, és az AI teljes elutasítása is olyas valami, amivel nagyon is rezonálni tudok. Hallgassunk egy kis zenét, Jonas Blue és Jack and Jack következik a Rise 2018-ban. We're gonna ride, ride, ride. Rise till we fall. They say we got no future at all.

Manekitől hallottátok a 2015-ös You Them Forgetting Love című számot. Én ezzel a trekkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Az okfő közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Folk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
2: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se, sőt indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az új felejtős lett végül, sajnos. Esetleg átteszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eredetileg szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez hát eleinte úgy voltunk, hogy meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
1: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tar Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
2: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, hogy itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget, így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. De pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondom, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy nem. Nem, hogy még más a földgolyó, más.
3: Ja.
2: Úgyhogy így voltak ilyen vicces dolgok.
1: A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A pálfai teleházést könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek. Arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. A klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatóság, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a kapforrások. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott tebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebb tartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
3: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét. A mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
2: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és 2 magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM összeköt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: A rendszeresen visszatérő Paks FM slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like Your Prayer feldolgozását Josh Favas-tól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milky-vel, ez a Just The Way You Are. Hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színház történeti kiállítás nyílik Szegeden a Regionális Összművészeti Központban július 17-én pénteken. Tájékoztatta Kertész Lilla, az Összművészeti Központ sajtóreferense az MTI-t. A közlemény szerint a Reök palotában kétszintes kiállítás mesél majd az idén 95 éves jubileumát ünneplő, mára országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysavszint mérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. A lakosság megértését kéri Pálfa község önkormányzata, amiért a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása szabadság miatt július 13-a és 24-e között szünetel. A Pálfai Teleházést könyvtár által a közösségi médiában közzétett bejegyzés tanúsága szerint a helyettesítés keretében személyes ügyfélfogadás július 23-án 9 és 11 óra között lesz. Sürgős esetben munkanapokon a Paksi Kistérségi Szociális Központ központi telefonszáma, munkaidőn kívül hétvégén és ünnepnapokon pedig a készenléti telefonszám hívható. Július 11-én a Tolna vármegyei kis székely adott otthont a 15. hagyományőrző aratónapnak. Az egésznapos rendezvényen színes, színvonalas programok várták a látogatókat. A fellépők között a Györkönyi Pincehegyi cimborák is színpadra léptek, bár ezúttal nem aratónótákkal készültek, vidám boros nótáikkal remek hangulatot teremtettek a közönség számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

0: Paks FM.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek, dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett, maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját, szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt. És Isten volt a szó. Minden által

ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

0: Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
4: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van, a panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks

0: hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtársaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknős találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonüszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent. Az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet. Ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világűrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták. A lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös-16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények aszerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát. Az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos

0: móka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos, ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kinyugban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megvan Anglia új miniszterelnöke. Az MTI értesülései szerint Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és egyben a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Keir Starmer miniszterelnök június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután a májusban tartott angliai helyhatóság, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a munkáspárt és a kormány éléről. Magyarország arra törekszik, hogy a következő több éves uniós költségvetés tárgyalásainak közös agrárpolitika forrásainál minél kisebb legyen a forrásvesztés, jelentette ki Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs közölte, jelenleg technikailag elképzelhető olyan megoldás is, amely mellett nominálisan nem csökkennek a KAP források. Hozzátette azonban, hogy az infláció figyelembe vételével ez reál értéken így is forrásvesztést jelenthet. Ingyenes általános egészségügyi állapotfelmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atom téren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysav szintmérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Bikács község önkormányzata ismét elvégzi a településen tartott ebek kötelező összeírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, adta hírül a település a hivatalos honlapján. Az ebb tartóknak a kitöltött adatlapot legkésőbb szeptember 30-ig kell eljutatniuk a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatóak, az adatszolgáltatás elmulasztása pedig állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Kiemelték, hogy az összeírás kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, az önkormányzat nem tervezi ebadó bevezetését.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
2: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét. A mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Pupréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
0: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és 2 magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek 1 órán keresztül.
3: Paks FM. Összekötő.
1: Paks FM. Össze

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Tel Avivhoz közeli ultraortodox Bnei Brak önkormányzata bejelentette, hogy a nemek szerinti elkülönítést vezet be két utca járdáin, jelentette kedden a 13-as kereskedelmi televízió hírportálja, adta hírül az MTI. A városvezetés a helyi vezető rabbik utasítását hajtja végre, amely a Szlomó Hamelek és az Ezra utca járdáin írja elő a férfiak és a nők elkülönítését. Közölték azt is, hogy a tervet már évekkel ezelőtt megvizsgálták, és a jövőben akár további utcákra is kiterjeszthetik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-ai közleményében két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról tájékoztatott. Megszűnt dr. Somogyi Alisz gazdasági igazgatói megbízatása a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban, valamint dr. Révai Róbert orvosigazgatói és főigazgató helyettesi megbízása a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórházban. Az okfő közölte, hogy a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázat útján kívánja betölteni. Ingyenes általános egészségügyi

0: Állapot felmérést tartott a Paksi Egészségfejlesztési Iroda július 14-én az Atomtéren. A résztvevők vérnyomás, vércukor, koleszterin és húgysavszint mérésen vehettek részt, előzetes regisztráció és tajkártya bemutatása nélkül. A program célja az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása volt. Brazíliában, São Paulo-ban és Campo do Meio-ban adott koncertet a Taikata Falk Avantgarde Metal zenekar. Víg Zoltán, a zenekar paksi gitáros a rádiónknak elmondta, hogy a koncert története régebbre nyúlik vissza. Eredetileg egy több országot felölelő dél-amerikai turnéra készültek, ami végül nem valósult meg.
1: Körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy lett volna egy teljes ilyen közép-dél-amerika turnénk, Costa Rica, stb. Ott azon a vonulaton. Még nem volt egyáltalán biztos, még indulás előtt 2 hónappal se. Sőt, indulás előtt 2 héttel se volt biztos, de akkor végül léptünk meg, hogy akkor ezt inkább így hagyjuk. Az úgy felejtős lett végül, sajnos. Eset áttesszik valamikorra, mindegy, az úgy elhalt, és utána nem sokkal, viszont jött egy olyan lehetőség, hogy Brazíliába jött szinte egy megkívás, egy más valaki szervezőtől. Igen, ez egy másik szervező, mint aki eredetileg szervezte volna azt a dél-amerikai köröt. Ez elején, hogy voltunk, hogy ott meglátjuk, mennyire komoly, és ez viszak hamar úgy tűnt, hogy ez tényleg komolyan is gondolja a tag. És amikor le lett ütve, akkor lett biztos tényleg, hogy repjegyek, meg véve, stb. Akkor tényleg megyünk.
0: Víg Zoli a Paks FM élesztő című műsorában Harmad Gabinak és Tars Sándornak arról is beszélt, hogy nagy meglepetésére még olyan is volt a közönségben, aki a nevén szólította.
1: Egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshol a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Ja, a szöveget így a saját nyelvükön, majd úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott. Tehát pont tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy engem. Nem, hogy még más a földgolyó más.
2: Ja.
1: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Igazi csapatmunka volt a Paksi Junior Európa Kupa megszervezése, ahol a legkisebbektől az öreg fiúkig mindenki kivette a részét a verseny lebonyolításából. Erről Braun Ákos világbajnok cselgáncsozó, a rendezvény egyik főszervezője beszélt rádiónknak.
4: Nagyon sok munkánk volt ebbe a versenyrendezésbe, ezt minden évben megtesszük. Ez már a 39. ilyen alkalom volt. És hát arra vagyok büszke igazából, hogy az egész judo klubnak a apraja nagyja, de tényleg a legkisebbektől a versenyzőkön át az öreg fiúkon keresztül a szülőkig mindenki kivette a részét a mindenből, tényleg a teremberendezéstől kezdve a szállításokig, tényleg mindenbe nem kellett igazából külső idézőjelben munkaerőt igénybe venni, hanem így megoldottuk így a kis közösségünkön belül. Ez nehéz munka, de valójában egy picit össze is kapja a közösséget, és itt meg is jegyezték az Európai Judo Szövetségnek a képviselői, akik itt voltak, hogy így néztek nagyot, amikor hát Bubréka, egy ilyen nagy név várja őket a reptéren, tehát hogy így, meg Kovács Anti viszi arrébb a reklámtáblát, hogyha éppen arra arrébb kell vinni. Szóval tényleg ez egy ilyen csapatmunka volt igazából.
0: Az Atomkupát július 11-12-én rendezték meg az Atomerőmű sportcsarnokban. A torna az orosz versenyzők meggyőző fölényével és 2 magyar éremmel zárult, tudtuk meg Braun Ákostól.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és életstílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: ti zenei állomásotok.
1: Paks FM.

0: FM összeköt.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.